0: A nyíregyháziak.
1: A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik.
0: A jó zenéket szeretik.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Imádják.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Best FM.
1: Élvezd minden percét.
2: It's there.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: nagyon jó a Veszprém, és a Veszprém rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Veszprém. Szeretem.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a világ.

0: szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best.

0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és camping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, a messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby?
0: Can't free up your mind and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
2: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: I don't wanna ride.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM. Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Családi programot szervez a Skanzen. Erdőismereti akadályversenyt hirdet az erdei iskola. Lépcsőfutás Szatmárnémetiben. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Október 10-én családi programot szervez a Sóstói Múzeum falu. A Hordoz, Ringas, Ölej, Gyermekgondozás, Régen és Ma című rendezvény középpontjában a kisgyermekek gondozásához kapcsolódó régi szokások, tapasztalatok és azok mai továbbélése áll, derül ki a Skanzen közleményéből. Az egésznapos programon szó lesz mások mellett a hozzátáplálásról, a babagondozás egykori és mai praktikáiról, valamint a gyermekhordozás hagyományairól is. Szerveznek babamama jógát és interaktív előadást is. A program keretében bemutatják a hajdani falusi élet mindennapjait is, bepillanthatnak az érdeklődők a pásztorok életébe, tartanak pásztorkutyás bemutatót, de lehet szőni vagy tésztát készíteni is. Kiből lesz az erdész? Idén is meghirdeti erdőismereti akadályversenyét a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola az Erdők Hete alkalmából. Nyíregyháza város felső tagozatos tanulói jelentkezhetnek 3 fős csapatokban a vetélkedőre az előzetes feladatlap kitöltésével és visszaküldésével. Az akadályversenyen a feladatlapot legjobban kitöltő 6 csapat vehet részt. A jelentkezéseket november 3-áig fogadják, a vetélkedőt november 11-én rendezik az erdei tornapályán. A legügyesebb csapatokat díjazzák, részletek a nyíregyháza.hu oldalon. 2 nyíregyházi tűzoltó képviselte hazánkat Szatmárnémeti Nemzetközi Lépcsőfutó versenyén. A 12. alkalommal megtartott megmérettetésen Oszlár Gábor tűzoltó őrnagy, nyíregyházi tűzoltó parancsnok és Ungi Nonát tűzoltó hadnagy a parancsnokság B szolgálati csoportjának rajparancsnoka állt a rajtvonalhoz. Teljes védőfelszerelésben, valamint plusz szakmai súlyokkal, többek között tömlőkkel, mentőkötéllel, baltával futottak fel a versenyzők a Szatmárnémeti közigazgatási palota 10. emeletére. Oszlár Gábor tűzoltó őrnagy korosztályában 2., Ungi Nonát tűzoltó hadnagy pedig 3. lett, tudatta a katasztrófa védelem. A nyíregyházi hadnagy parancsnokával is meghódította a magas belvárosi épületet. Csapatban a 4. lettek a nyíregyházi versenyzők. Kitart a napos idő és az évszakhoz képest szokatlanul meleg. Nyíregyházán ma is 26 fokig melegszik a levegő. Az égen legfeljebb bárányfelhők jelenhetnek meg, csapadék egyáltalán nem valószínű. Éjszaka is derült marad felettünk az égbolt, hajnalban 6 fok várható. A hőmérséklet a következő napokban nem sokat változik, a jövő hét közepéig marad a 26 fokos csúcs. Akkor érkezhet majd némi csapadék és pár fokos lehűlés, de a legmelegebb órákban még akkor is 20 fok feletti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: nyitottabbak. A legújabbak.
1: Best FM.
2: Lejátsszuk a legújabb,
1: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: A te zenéd.
1: A te rádiód. Best FM.
2: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Családi programot szervez a Skansen. Változik a parkolási rend több utcában. A klímaváltozás hatásait összegezte a KSH. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Október 10-én családi programot szervez a Sóstói Múzeum falu. A Hordoz, Ringas, Ölej, Gyermekgondozás, Régen és Ma című rendezvény középpontjában a kisgyermekek gondozásához kapcsolódó régi szokások, tapasztalatok és azok mai továbbélése áll, derül ki a Skansen közleményéből. Az egésznapos programon szó lesz mások mellett a hozzátáplálásról, a babagondozás egykori és mai praktikáiról, valamint a gyermekhordozás hagyományairól is. Szerveznek baba-mama jógát és interaktív előadást is. A program keretében bemutatják a hajdani falusi élet mindennapjait is, bepillanthatnak az érdeklődők a pásztorok életébe, tartanak pásztor-kutyás bemutatót, de lehet szőni vagy tésztát készíteni is. Tavaszi fagyok, nyári szárasság, nem zártak könnyű szezont a méhészek. A részletekről kérdeztük Bugyi Zoltánt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnökét.
3: Tavasszal fagyokkal kezdtünk, és ugye ez leginkább az akácosainkat érintették, viszont mindezek ellenére az akác termésünk az átlag felettinek mondható igazából, mert a fagy után kibújó kisebb ügyek is néhol, nem mindenhol, de valahol jól mézeltek. A napraforgó, ami a fő hordásunkat adja az akác után, sajnos az nagyon gyengén sikerült, valahol a méhészek tudtak róla, mérhető eredményeket, de nagyon sok helyen igazából a napraforgó termésnek a fele sincs, ami szokott az országban, és sajnos a méhészek küzdenek a virágpor hiánnyal. A méhészek virágporpótlást csinálnak a méheknek jelen pillanatban, épp a betelelés zajlik, és nem tudom, hogy a jövőre nézve ez milyen hatással lesz a méh családokra.
2: Ötödik alkalommal rendezték meg az őszi meseegyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény óvó és tanítóképző intézete minden évben a Magyar Népmeséért Alapítvánnyal közösen szervezi az eseményt. Idén a női mesemondástól a papír színházon át az erdélyi és a helyi mesekincsig vezetett a program, írja honlapján az intézmény. Szabó György rektor beszédében kiemelte, a mese szerepe nem csökken attól, hogy egyre inkább digitális világban élünk. A mesék ugyanis digitális eszközökkel nem helyettesíthető módon közvetítenek emberi viszonyokat, erkölcsi példákat, a jó és a rossz kérdéseit, és segítik a gyermekeket a világban való eligazodásban. Kiből lesz az erdész? Idén is meghirdeti erdőismereti akadályversenyét a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola az Erdők Hete alkalmából. Nyíregyháza város felső tagozatos tanulói jelentkezhetnek 3 fős csapatokban a vetélkedőre az előzetes feladatlap kitöltésével és visszaküldésével. Az akadályversenyen a feladatlapot legjobban kitöltő 6 csapat vehet részt. A jelentkezéseket november 3-áig fogadják, a vetélkedőt november 11-én rendezik az erdei tornapályán. A legügyesebb csapatokat díjazzák, részletek a nyirerdő.hu oldalon. Változik a parkolási rend, csütörtöktől több nyíregyházi utcában, közölte a Nyír VV Nonprofit Kft. Október 1-től fizetőssé válik a parkolás az Ószőlő utca belvárosi szakaszán, a Kert utca 2, 20 és a Szántó Kovács utca 2, 18 szám mögötti parkolónál. Az új területek meglévő fizető parkolózónákhoz csatlakoznak, így új parkolóautomatákat nem helyeznek ki. A városüzemeltető tájékoztatása szerint október közepéig még nem büntetnek, a 2 hetes türelmi időszak alatt kizárólag figyelmeztetést kapnak a fizetés nélkül parkológépjárművek tulajdonosai, pótdíjat nem szabnak ki. A megelőzésre, a korai felismerés fontosságára és az egészségtudatosságra hívják fel a figyelmet október 4-én a Női Mellrák elleni programon. Nyíregyháza Sóston várják az érdeklődőket, a programot a VOSZ női szekció szervezi. A résztvevők közösen körbesétálják a sóstói tavat, majd szűrésekkel folytatódik a program. Egészségügyi vizsgálaton és tanácsadáson is részt vehetnek az érdeklődők. A helyszínen mentősök segítségével az újraélesztés alapjait is elsajátíthatják a látogatók. A programon való részvétel regisztrációhoz kötött, részletek a nyíregyháza.hu oldalon. 2 nyíregyházi tűzoltó képviselte hazánkat Szatmár-Németi Nemzetközi Lépcsőfutó versenyén. A 12. alkalommal megtartott megmérettetésen Oszlár Gábor tűzoltóőrnagy, nyíregyházi tűzoltóparancsnok és Unginonán tűzoltóhadnagy a parancsnokság B-szolgálati csoportjának rajparancsnoka állt a rajtvonalhoz. teljes védőfelszerelésben, valamint plusz szakmai súlyokkal, többek között döblőkkel, mentőkötéllel, baltával futottak fel a versenyzők a szatmárnémeti közigazgatási palota 10. emeletére. Oszlár Gábor tűzoltó őrnagy korosztályában második, Unginonát tűzoltó hadnagy pedig harmadik lett, tudatta a katasztrófa védelem. A nyíregyházi hadnagy parancsnokával is meghódította a magas belvárosi épületet. Csapatban a negyedikek lettek a nyíregyházi versenyzők. Éremesővel rajtolt el az őszi szezon a nyíregyházi sportcentrum úszóinál. A hétvégi versenyen összesen 21 érmet szereztek a mieink. Az úszók értékes versenytapasztalatokkal gazdagodtak, az edzők pedig fontos visszajelzéseket kaphattak arról, hol tart jelenleg a felkészülés, írja a közösségi oldalán a sportcentrum. A folytatás hazai medencében jön, 7. alkalommal rendezik meg a Szabolcs kupát októberben a nyíregyházi úszodában. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta el rádiónak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
4: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia Filmstúdióban, ahol ez a film készült.
2: Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta rádiónak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetője.
5: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
2: Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Kovács Tünde szervező.
6: A cél igazából kettős: a figyelemfelhívás a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek a áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban, például lakvezető, hallássérült, mozgássérült segítő, terápiás, rohamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul pedig is figyelem irányul eléjük, megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet, bárki jelölhet, hogyha

0: Várható. A hőmérséklet a következő napokban nem sokat változik, a jövő hét közepéig marad a 26 fokos csúcs.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jó reggelt, és akkor így szerda reggel szeretettel köszöntünk mindenkit, aki már munkába tart, az iskolába igyekvőket, a koránkelőket, a későn fekvőket, és persze azokat is, akik most próbálják eldönteni, hogy a második vagy inkább a harmadik kávé legyen az igazi. Így indul szeptember utolsó napja, szeptember 30-a van. Ez a Best reggel, és Simon Norbert vagyok, a jeremosok rögtön kapnak egy pacsit reggel, hiszen ők a névnaposok, és bizony ma született Benedek Elek író, meseíró, valamint például Max Verstappen, holland autóversenyző, Forma 1-es, sokszoros világbajnok pilóta, és egy csomó minden dolog történt a mai napon, ami mindenképpen nagy súlya bír, például 1452-ben jelent meg Gutenberg Bibliája, először csendült fel a varázsfuvola 1791-ben, mondjuk egy varázsfuvolával nyitni a szerda reggelt, szerintem nem is olyan rossz, bemutatják 1960-ban a Flintstones család című rajzfilmet, és megnyílt 2008-ban a Megyeri híd, egy érdekesség a közlekedésből, kötelezővé tették a rendszámtáblát minden járművön, amely 30 km/h sebességre képes felgyorsulni, mondjuk így, hát ennek már több mint 120 éve, de szintén a mai napon történt, és ma van a helyi önkormányzatok napja Magyarországon, illetve a népmese napja is, hiszen Benedek Elek születésnapjához kötjük ezt a napot. Tovább folytatunk.

Jó reggelt, én azt gondolom, hogy pontosan az ilyen napokra találták ki a réteges öltözködést, ugye egy réteg reggel fel, aztán pedig a lehető legtöbb majd délután le, ugyanis ma is száraz, szinte mindenhol zavartalan napos időre készülhetünk az országban, a déli szelet élénklögése fogják majd kísérni, és kora reggelre helyenként pára köd képződhetett, és napközben hát továbbra is tart a gyönyör, 27 fok várható majd Nyíregyházán, csütörtökön, vagyis holnap pedig észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyolfelhők az égen, amelyek szűrhetik a napfény, de csapadék továbbra sem lesz. A délutáni órában minket még mindig kecsegtet a 26 fok, és pénteken is a napsütésű lesz majd a főszerep, de időnként kisebb felhők az éppen megjelenhetnek az égen, de ezekből csapadék még mindig továbbra sem várható, és általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás a hét utolsó munkanapján is, és marad péntekre is a 26 fok, de erős napot!

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nem zártak könnyű szezont a méhészek. Változik a parkolási rend több utcában, merrák elleni sétát szerveznek Sóstón. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Tavaszi fagyok, nyári szárasság, nem zártak könnyű szezont a méhészek. A részletekről kérdeztük Bugyi Zoltánt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnökét.
2: Tavasszal fagyokkal kezdtünk, és ugye ez leginkább az akácosainkat érintették, viszont mindezek ellenére az akác termésünk az átlag felettinek mondható igazából, mert a fagy után kibújó kisebb ügyek is néhol, nem mindenhol, de valahol jól mézeltek. A napraforgó, ami a fő hordásunkat adja az akác után, sajnos az nagyon gyengén sikerült, valahol a méhészek tudtak róla, mérhető eredményeket, de nagyon sok helyen igazából a napraforgó termésnek a feles sincs, ami szokott az országban, és sajnos a méhészek küzdenek a virágpor hiánnyal, a méhészek virágporpótlást csinálnak a méheknek jelen pillanatban, épp a beterelés zajlik, és nem tudom, hogy a jövőre nézve ez milyen hatással lesz a méh családokra.
1: Változik a parkolási rend, csütörtöktől több nyíregyházi utcában, közölte a Nyír VV Nonprofit Kft. Október 1-től fizetőssé válik a parkolás az Ószőlő utca belvárosi szakaszán, a Kert utca 2, 20 és a Szántó Kovács utca 2, 18 szám mögötti parkolónál. Az új területek meglévő fizető parkolózónákhoz csatlakoznak, így új parkolóautomatákat nem helyeznek ki. A városüzemeltető tájékoztatása szerint október közepéig még nem büntetnek, a két hetes türelmi időszak alatt kizárólag figyelmeztetést kapnak a fizetés nélkül parkológépjárművek tulajdonosai, pótdíjat nem szabnak ki. A megelőzésre, a korai felismerés fontosságára és az egészségtudatosságra hívják fel a figyelmet október 4-én a Női Mellrák elleni programon. Nyíregyháza Sóston várják az érdeklődőket, a programot a VOSZ női szekció szervezi. A résztvevők közösen körbesétálják a sóstói tavat, majd szűrésekkel folytatódik a program. Egészségügyi vizsgálaton és tanácsadáson is részt vehetnek az érdeklődők. A programon való részvétel regisztrációhoz kötött, részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Kitart a napos idő és az évszakhoz képest szokatlanul meleg, Nyíregyházán ma is 26 fokig melegszik a levegő. Az égen legfeljebb bárányfelhők jelenhetnek meg, csapadék egyáltalán nem valószínű. Éjszaka is derült marad felettünk az égbolt, hajnalban 6 fok várható. A hőmérséklet a következő napokban nem sokat változik, a jövő hét közepéig marad a 26 fokos csúcs. Akkor érkezhet majd némi csapadék és pár fokos lehűlés, de a legmelegebb órákban még akkor is 20 fok feletti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Indul a szerda reggel, friss közlekedési hírekkel is a Best FM-től. Elkezdték festeni az út burkolati jeleket a 4-es számú főútvonalon, a Kert utcánál, valamint a Nyíregyháza átvezető szakaszon, és a munkálatok pedig a héten folytatódnak tovább. A Bocskai utca páratlan oldalán közműfedél szintbehelyezését végzik, átmenetileg itt ezért most tilos a megállás, ezt táblával is jelölték, és a 36-os főúton pedig Nyíregyháza külterületén csatornáznak, a 47-es kilométernél a főút a teljes szélességében lezárták, a forgalmat pedig a 38-as és a 338-as főútra terelik, valamint jelzőlámpás forgalomirányítás van még mindig a Vasvári Pál utcán, ide kell azért a türelem a reggeli csúcsban, a járművek a munkaterület mellett egy sávon váltakozó irányba tudnak haladni, ezért időnként torlódás is kialakulhat, pláne reggel és délután 4 és 5 óra között. Ezek a mi híreink, az önök közlekedési híreit pedig a bestfmnyiregyháza.hu üzenőfalára várjuk ma reggel is. Balesetmentes türelem

0: nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazat talál.
3: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei
4: változatosan. Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.

Jó reggelt, itt van a hónap utolsó napja, szeptember 30-a van. Még nemrég kezdtük az iskolát is, hogy rohannak a napok. Holnap már október, ködös reggelek, gesztenyes hütőtök, kabátok, falevelek és egyre korábbi sötétedés. De azért még itt vagyunk szeptember utolsó napján, úgyhogy ne engedjük csak úgy elszaladni. Ma legyen legalább egy olyan pillanat, amikor nem sietünk és valamit úgy rendesen megélünk itt a szerdai napban. És ma van a magyar népmese napja, és milyen érdekes, hogy a mesék valójában felnőttként sem tűnnek el, csak ugye kicsit átalakulnak. Gyerekkorban van király, sárkány, szegény legény meg király, kisasszony, felnőttként pedig van főnök, határidő, dugó, bankszámla, ismeretlen eredetű e-mail, aminek a tárgya sürgős, meg ilyenek, szóval kicsit más mesék várnak a gyerekekre és a felnőttekre a mai napon. Jeromosok viszont mindenképpen ünnepelnek névnapot, és ma van még a helyi önkormányzatok napja is Magyarországon. Ami pedig az időjárásunkat illeti, szinte az ember nem hisz a szemének, meg a bőrének, majd leginkább a délutáni órákban sokkal közelebb leszünk a 30 fokhoz, mint sem a 25-höz, ami viszont nem túlságosan jó ír, hogy csapadékra továbbra sincs esély, még sok-sok napon keresztül. Nyíregyházi hírek pedig 7 órakor is majd kereken, jönnek a frissek, és utána pedig a napindító horoszkóp a Besten.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a legfrissebb hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Élénk a forgalom városunkban, torlódása ki és bevezető utakon, és a meglévő útmunkák közelében tapasztalható. A Színház utca 32 per A épülettel szemben felbontották a parkolót, figyelmesek legyenek. A Bocskai utca páratlan oldalán közműfedél helyreállításán dolgoznak, emiatt korlátozták a megállást, valamint terelő és megállást tiltó táblákat helyeztek ki. Ne feledjék, sebességkorlátozást vezettek be a Korányi köz és Ungvár sétányon az iskolák környékén, 30 km/h sebességgel haladhatnak a járművezetők. Körültekintően közlekedjenek a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: 5. alkalommal tartottak őszi mese egyetemet. Éremesővel rajtolt a szezon. A klímaváltozás hatásait összegezte a KSH. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. 5. alkalommal rendezték meg az őszi mese egyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény óvó és tanítóképző intézete minden évben a Magyar Népmeséért Alapítvánnyal közösen szervezi az eseményt. Idén a női mesemondástól a papír színházon át az erdélyi és a helyi mesekincsig vezetett a program, írja honlapján az intézmény. Szabó György rektor beszédében kiemelte, a mese szerepe nem csökken attól, hogy egyre inkább digitális világban élünk. A mesék ugyanis digitális eszközökkel nem helyettesíthető módon közvetítenek emberi viszonyokat, erkölcsi példákat, a jó és a rossz kérdéseit, és segítik a gyermekeket a világban való eligazodásban. Éremesővel rajtolt el az őszi szezon a Nyíregyházi Sportcentrum úszóinál, a hétvégi versenyen összesen 21 érmet szereztek a mieink. Az úszók értékes versenytapasztalatokkal gazdagodtak, az edzők pedig fontos visszajelzéseket kaphattak arról, hol tart jelenleg a felkészülés, írja közösségi oldalán a Sportcentrum. A folytatás hazai medencében jön, 7. alkalommal rendezik meg a Szabolcs kupát októberben a Nyíregyházi úszodában. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályvezetője.
3: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
2: És most néhány szó az időjárásról. Kitart a napos idő és az évszakhoz képest szokatlanul meleg. Nyíregyházán ma is 26 fokig melegszik a levegő. Az égen legfeljebb bárányfelhők jelenhetnek meg, csapadék egyáltalán nem valószínű. Éjszaka is derült marad felettünk az égbolt, hajnalban 6 fok várható. A hőmérséklet a következő napokban nem sokat változik, a jövő hét közepéig marad a 26 fokos csúcs. Akkor érkezhet majd némi csapadék és pár fokos lehűlés, de a legmelegebb órákban még akkor is 20 fok feletti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 1975, we brought you an album with a song.

És itt is van szeptember 30-a, a hónap utolsó napja bizony elérkezett. És már 7 óra után járunk egy pár perccel, éppen itt az ideje annak is, hogy kiderüljön, hogy mit tartogat ez a szeptember 30-a. Mindenkinek csillagjegyek szerint indul a napi reggeli horoszkóp, aminek a tematikája az, hogy melyik mondatot nem mond ki ma. Szóval nem szólsz ám, nem fáj fejem, valami ilyesmi. Például a kosok nem mondják ki ma azt, hogy majd én megcsinálom. Nem kell automatikusan ugyanis minden feladatot magadra vállalnod. Bikák, nekem ez így tökéletes, na ezt nem mond ki. Lehet, hogy tényleg jó, de ma egy apró változtatás még kellemesebbé teheti a dolgaidat. Jönnek az ikrek, ma érdemes végighallgatni valakit akkor is, ha ismerősnek tűnik a téma, ugyanis egyetlen új részlet még inkább rávilágíthat a napodra. Rákok, egy apró program vagy pedig ötlet ma pont most jönne jól, szóval ne haraszd el automatikusan csak azért, mert hogy nem volt benne az eredeti tervedben. Oroszlánok, nem kell mindenkinek megfelelned, de ma egy őszinte visszajelzésből tanulhatsz azért valamit. Hallgass meg anélkül, hogy rögtön védekezni kezdenél. Szüzek, kerüld el az, hogy még egy kicsit javítok rajta. Valami már kész, akkor tedd le. A mai nap egyik legnagyobb sikere az lehet, hogyha időben felismered, mikor elég jó valami. És a mérlegek, ma merj kimondani, amit szeretnél. A saját nézőpontod az nem teher másoknak, sőt, megkönnyítheti a döntést. Skorpiók, biztosan oka van, na ezt kerüld el, legalábbis ezt a gondolatot. Ne gyárts ma a történetet minden apró gesztus mögé, lehet, hogy valami egyszerűen csak az, aminek látszik. Nyilasok, a spontán dolgok jól állnak neked, de ma egy apró előkészület rengeteg bosszúságtól kímélhet meg. Bakok szerdai napja, na ezt még gyorsan elintézem. Ez a mondat ma könnyen egy újabb órádba kerülhet, ha lejárt a napod, akkor egyszerűen csak engedd el. Vízöntők, ne utasíts el rögtön egy ötletet csak azért, mert hogy szokatlan, adj neki legalább egy próbakört, mielőtt végleg lemondasz róla. Na és akkor a halak mire számítsanak itt szerdán? Ha valami tényleg zavar, akkor ne söpörd el automatikusan a szőnyeg alá. Egy egyszerű őszinte mondat ma sokkal könnyebbé teheti a helyzetedet. Hát így indul akkor szeptember utolsó napja a Best reggellel. Sok sikert a szerdához!

Jó reggelt, hát ez a nap is elérkezett, szeptember 30-a, vagyis a hónap utolsó napja. Egy kicsit nem figyelünk oda, és már is jön a Mikulás. Na megérkezik a karácsony, hiszen holnap már október 1-e, repülnek a napok, és változik a parkolási rend is holnaptól. Az Úszőlő utca belvárosi szakaszán, valamint a Kert utca és a Szántó-Kovács János utca egyes részein holnaptól bizony már díjköteles lesz a megállás, legalábbis autóval. Így fizetőssé válik a parkolás az Úszőlő utca belvárosi, a Dózsa-György utca és a Ferenc körút közötti szakaszon, valamint a Kert utca 2 és 20 és a Szántó-Kovács János utca 2 és 18 szám mögötti parkolóban, és a most kijelölt területek a már meglévő fizető parkoló zónákhoz fognak csatlakozni, éppen ezért új parkoló automatákat nem fognak kihelyezni, a parkolási díjat a legközelebbi meglévő automatánál, illetve mobil parkolással lehet majd megfizetni, csak úgy súgok. Az első két hétben türelmi időszak lesz, ez idő alatt a Nyír VV munkatársai a fizetés nélkül parkoló gépjárművek esetében kizárólag figyelmeztetnek, pótdíjat még nem fognak kiszabni, de ne tessenek ezzel visszaélni. Hát ami pedig az időjárásunkat illeti, reggel ősz, délután nyár, ma is 26 fok lesz Nyíregyházán, sok napsütéssel.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate. Come on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Családi programot szervez a Skanzen. Erdőismereti akadályversenyt hirdet az erdei iskola. Lépcsőfutás Szatmárnémetiben. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Október 10-én családi programot szervez a Sóstói Múzeum falu. A Hordoz, Ringas, Ölej, Gyermekgondozás, Régen és Ma című rendezvény középpontjában a kisgyermekek gondozásához kapcsolódó régi szokások, tapasztalatok és azok mai továbbélése áll, derül ki a Skanzen közleményéből. Az egésznapos programon szó lesz mások mellett a hozzátáplálásról, a babagondozás egykori és mai praktikáiról, valamint a gyermekhordozás hagyományairól is. Szerveznek baba-mama jógát és interaktív előadást is. A program keretében bemutatják a hajdani falusi élet mindennapjait is, bepillanthatnak az érdeklődők a pásztorok életébe, tartanak pásztorkutyás bemutatót, de lehet szőni vagy tésztát készíteni is. Kiből lesz az erdész? Idén is meghirdeti erdőismereti akadályversenyét a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola az Erdők Hete alkalmából. Nyíregyháza város felső tagozatos tanulói jelentkezhetnek 3 fős csapatokban a vetélkedőre az előzetes feladatlap kitöltésével és visszaküldésével. Az akadályversenyen a feladatlapot legjobban kitöltő 6 csapat vehet részt. A jelentkezéseket november 3-áig fogadják, a vetélkedőt november 11-én rendezik az erdei tornapályán. A legügyesebb csapatokat díjazzák, részletek a nyíregyháza.hu oldalon. 2 nyíregyházi tűzoltó képviselte hazánkat Szatmárnémeti Nemzetközi Lépcsőfutó versenyén. A 12. alkalommal megtartott megmérettetésen Oszlár Gábor tűzoltó őrnagy, nyíregyházi tűzoltó parancsnok és Ungi Nonán tűzoltó hadnagy a parancsnokság B-szolgálati csoportjának rajparancsnoka állt a rajtvonalhoz. Teljes védőfelszerelésben, valamint plusz szakmai súlyokkal, többek között tömlőkkel, mentőkötéllel, baltával futottak fel a versenyzők a Szatmárnémeti Közigazgatási Palota 10. emeletére. Oszlár Gábor tűzoltó őrnagy korosztályában 2., Ungi Nonát tűzoltó hadnagy pedig 3. lett, tudatta a katasztrófa védelem. A nyíregyházi hadnagy parancsnokával is meghódította a magas belvárosi épületet. Csapatban a 4. lettek a nyíregyházi versenyzők. Kitart a napos idő és az évszakhoz képest szokatlanul meleg. Nyíregyházán ma is 26 fokig melegszik a levegő. Az égen legfeljebb bárányfelhők jelenhetnek meg, csapadék egyáltalán nem valószínű. Éjszaka is derült marad felettünk az égbolt, hajnalban 6 fok várható. A hőmérséklet a következő napokban nem sokat változik, a jövő hét közepéig marad a 26 fokos csúcs. Akkor érkezhet majd némi csapadék és pár fokos lehűlés, de a legmelegebb órákban még akkor is 20 fok feletti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenét.

friss hír van a Tiszavasvári úttal kapcsolatosan is. Ott már csak nem egy hónapja tart a teljes útzár, legalábbis egy szakaszon. Viszont hamarosan újra korlátozás nélkül járható lesz a 36-os főút nyíregyházi szakasza. Várhatóan tényleg napokon belül, azaz október első napjaiban teljesen feloldják az útlezárást a Tiszavasvári úton. A 36-os főút érintett szakaszát még szeptember elején zárták le a simai főfolyás áltereszének teljes átépítése és a vízzel vezető rendszer korszerűsítése miatt. Viszont a munkák, hál' Istennek, a terveknek megfelelően haladnak, jól haladnak, így a hét második felében visszaadják az utat a forgalomnak. Alapvetően a főfolyás egy városi jelentőségű fűcsatorna, ezzel együtt ebbe fog kerülni majd az ipari park tisztított szennyvize is, és ezt a megnövekedett vízmennyiséget ennek a főfolyásnak el kell vinnie, ezért van most ez a korszerűsítés, de a hét második felében újra teljes mértékben járható lesz ott a Valent környékén a 36-os is.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a legfrissebb hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Élénk a forgalom városunkban, torlódás a ki- és bevezető utakon, és a meglévő útmunkák közelében tapasztalható. A Színház utca 32/A épülettel szemben felbontották a parkolót, figyelmesek legyenek. A Bocskai utca páratlan oldalán közműfedél helyreállításán dolgoznak, emiatt korlátozták a megállást, valamint terelő és megállást tiltó táblákat helyeztek ki. Ne feledjék, sebességkorlátozást vezettek be a Korányi köz és Ungvár sétányon az iskolák környékén, 30 km/h sebességgel haladhatnak a járművezetők. Körültekintően közlekedjenek a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Imádják
0: a legjobbakat. Imádják.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Like a moth to a flame burned by the fire.

0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love goes.
2: Becsapós a szép idő, pláne a motorosoknak is, éppen ezért a rendőrség is. Hát adott egy néhány jó tanácsot és figyelmeztetést, miszerint a lehulló avartó csúszósá válnak most már az utak. Ráadásul a nagyvadak jelenléte, valamint a ködös reggelek egyaránt fokozott figyelemre intik a két keréken közlekedőket. Így ősszel ez nem várt veszélyeket is tartogathat, hiszen a lombhullás következtében akár nagyobb mennyiségű avar is boríthatja bizonyos szakaszokon az aszfaltot, és nem elhanyagolható a nagyvad állomány okozta veszély is, hiszen a szarvasbőgés időszakában egyre több állat kerül az utakra, találkozhatunk sok állattal az úton, benne van a pakliban, és ráadásul a szarvasok ilyenkor kifejezetten aktívak, védik a saját területüket, rivalizálnak más bikákkal, hát ilyenek vagyunk mi bikák, sőt útra is kelnek, területük akár több ezer hektáron keresztül is elnyúlhat, éppen ezért ez a motorosokra kifejezetten veszélyes, a köd, az avar és a vadak. Jó utat mindenkinek, az utakról pedig akkor most megyünk át a pályaudvarra, legalábbis a Velhelóval, a nyíregyházi frissek előtt még hiszen pár perc múlva már 8 óra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha polikarbonát, akkor Kelet Szolár. Óriási választék, hihetetlen árak, akár házhoz szállítással. Kelet Szolár. Nyíregyháza, Kállói út 71. keletszolar.hu.
2: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Nem zártak könnyű szezont a méhészek. Változik a parkolási rend több utcában, merrák elleni sétát szerveznek Sóstón. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Tavaszi fagyok, nyári szárasság, nem zártak könnyű szezont a méhészek. A részletekről kérdeztük Bugyi Zoltánt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnökét.
4: Tavasszal fagyokkal kezdtünk, és ugye ez leginkább az akácosainkat érintették, viszont mindezek ellenére az akác termésünk az átlag felettinek mondható igazából, mert a fagy után kibújó kisebb ügyek is néhol, nem mindenhol, de valahol jól mézeltek. A napraforgó, ami a fő hordásunkat adja az akác után, sajnos az nagyon gyengén sikerült, valahol a méhészek tudtak róla, mérhető eredményeket, de nagyon sok helyen igazából a napraforgó termésnek a felett sincs, ami szokott az országban, és sajnos a méhészek küzdenek a virágpor hiánnyal, a méhészek virágporpótlást csinálnak a méheknek jelen pillanatban, épp a betelelés zajlik, és nem tudom, hogy a jövőre nézve ez milyen hatással lesz a méh családokra.
3: Változik a parkolási rend, csütörtöktől több nyíregyházi utcában, közölte a Nyír VV Nonprofit Kft. Október 1-től fizetőssé válik a parkolás az Ószőlő utca belvárosi szakaszán, a Kert utca 2, 20 és a Szántó Kovács utca 2, 18 szám mögötti parkolónál. Az új területek meglévő fizető parkolózónákhoz csatlakoznak, így új parkolóautomatákat nem helyeznek ki. A városüzemeltető tájékoztatása szerint október közepéig még nem büntetnek, a 2 hetes türelmi időszak alatt kizárólag figyelmeztetést kapnak a fizetés nélkül parkológépjárművek tulajdonosai, pótdíjat nem szabnak ki. A megelőzésre, a korai felismerés fontosságára és az egészségtudatosságra hívják fel a figyelmet október 4-én a Női Mellrák elleni programon. Nyíregyháza Sóston várják az érdeklődőket, a programot a VOSZ női szekció szervezi. A résztvevők közösen körbesétálják a sóstói tavat, majd szűrésekkel folytatódik a program. Egészségügyi vizsgálaton és tanácsadáson is részt vehetnek az érdeklődők. A programon való részvétel regisztrációhoz kötött, részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Kitart a napos idő és az évszakhoz képest szokatlanul meleg. Nyíregyházán ma is 26 fokig melegszik a levegő. Az égen legfeljebb bárányfelhők jelenhetnek meg, csapadék egyáltalán nem valószínű. Éjszaka is derült maradt felettünk az égbolt, hajnalban 6 fok várható. A hőmérséklet a következő napokban nem sokat változik, a jövő hét közepéig marad a 26 fokos csúcs. Akkor érkezhet majd némi csapadék és pár fokos lehűlés, de a legmelegebb órákban még akkor is 20 fok feletti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: És így 8 óra után pár perccel azt gondolom, hogy mindenki beért oda, ahová beszeretett volna érni időben. Remélhetőleg egy csúszás nélkül sikerült ezt megcsinálni, de vannak olyan reggelek, sőt, lehet elég sok reggel is van, amikor azt érezzük, hogy túlterheltek vagyunk, kissé elindult az iskola, óvoda, munka, külön órák, bevásárlás, edzések, találkozók, lehetne még sorolni. Az ősz elején hirtelen megtelik a naptár, és könnyű azt érezni, hogy mindenre jut idő, mindenki másra, csak éppenséggel magunkra nem. Van néhány egyszerű dolog, amit a pszichológusok javasolnak, ha ezekre odafigyelünk egy kicsit, akkor ezeken a túlterhelt reggeleken könnyen lehet segíteni. Azt javasolják például, hogy nyugodtan hagyjunk üres helyeket a naptárban, mert ősz elején könnyű minden szabad időpontot valamivel megtölteni. Ha felszabadul egy délután, vagy csak egy-két óra, akkor gyorsan kerülhet rá egy bevásárlás, találkozó, egy újabb elintéznivaló. Egyszerűen nem hagyjuk szabadon, hanem azonnal teszünk rá egy elintéznivalót. Pedig amikor nincsen előre meghatározott program, az pont lehetőséget ad arra, hogy ne legyünk folyamatosan készen léti állapotban. És bármennyire is egyszerűnek tűnik, de nagyon fontos, hogy figyeljünk a légzésre. A stresszes helyzeteket ugyanis nem tudjuk elkerülni, azok az életünk velejárói. Előfordulhat, hogy a gyerek nem találja a torna felszerelését, lehet pont ma reggel volt az így. Késik a busz, közben pedig már pittyen is a telefonon az első munkahelyi üzenet. Szinte az agyunk ilyenkor felrobban, de ilyenkor néhány tudatos lassú be- és kilégzés, vagy akár egy rövid légző gyakorlat segített abban, hogy egy pillanatra megálljunk, és kiszakadjunk ebből a hirtelen jött korareggeli mókuskerékből, és akár két perc is elég lehet arra, hogy nyugisabb helyzetbe kerüljünk. Mit tehetünk még a túlterhelt reggelek ellen? Van még néhány tippünk itt a Best reggelben, érdemes velünk maradni.
1: Vagy látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: 90-es és 2000-es évek slágereivel, Nyíregyháza szeretetével.
1: Az autóban csak ti szólhattok.
2: Megkapok minden infót a városról.
0: Ez a

0: Jó reggelt, itt a szerda, a hónap utolsó napja, és itt a Best reggeli, Simon Norbert vagyok, és ebben az órában megyünk a reggeli túlterheltség ellen, mert az nagyon nem jó napkezdés. Van néhány tipp a pszichológusok szerint, amit hogyha szem előtt tartunk, akkor sokat tudunk javítani a reggeli hangulaton. Mondjuk például többször nemet. A pörgésben ugyanis könnyű automatikusan mindig rávágni a hozzánk érkező kérdések, hogy persze, majd megoldom, aztán egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már megint túl sok mindent vállaltunk be. Éppen ezért fontos a saját határaink felismerése, és ez nem önzőség, hanem hozzájárul a stressz csökkentéséhez és a kiegyensúlyozott munkavégzéshez is. Nem kell minden kérdésre azonnal válaszolni. Egy egyszerű, hadd gondoljam át, és majd később visszajelzek is, adhat egy kis időt arra, hogy átgondoljuk, hogy valóban belefér-e még egy plusz feladat a napunkba, vagy pedig sem, és hogyha úgy érezzük, hogy az már túl sok lenne, akkor mondjuk ki a nemet, amit sokak nehezen mondanak ki. Mindegy, hogy mi csak mozogjunk, a mozgásnak nem kell még egy teljesítendő feladatnak lenni, ne így álljunk hozzá. Napi néhány perc nyújtás, vagy éppen egy kis torna a nappaliban is teljes mértékben hozzájárul a mentális egészség megőrzéséhez, vagy hogyha nincsen lehetőség erre, akkor egy plusz megálló séta a buszhoz, vagy éppenség a lift helyett lépcső, ez is tökéletes már. Na meg a végén még azt javasolják, hogy játszunk többet. Felnőttként a játék gyakran eltűnik ugyanis az életünkből, pedig nem csak a gyerekeknek lehet fontos. A játék ugyanis oldja a feszültséget, és olyan helyzeteket hozhat, amelyben egy kicsit másképp tudunk jelen lenni. Szóval vannak felnőtt játékok is. Játszunk minél többet. 8:30-kor ma is csak 10 perc rovat, a megszokott menetrend ugye jön. Dr. Móri Gyula is jön, Szakács Tibivel együtt, és arról fognak beszélgetni, hogy a protokollális gyógyítás, vagy pedig az orvosi kutatások miben egyeznek, vagy pedig miben térnek el. Hallgassák meg őket a 103.9-en ma reggel is.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
2: perc. Ma szerintem vitatkozni fogunk egy kicsit a dr. Móri Gyulával, és nem kifejezetten azért, mert hogy nagyon-nagyon másféleképpen látunk dolgokat, csak az, hogy más oldalról nézzük a dolgokat. Én ma mindenképpen a nagy közeg hangján fogok megszólalni, amúgy is a nép hangja vagyok. Köszöntöm a rádióhallgatókat, indul a Csak 10 perc rovat. Dr. Móri Gyula itt van velem a vonal túlvégén. Szervusz, doktor úr!
3: Szervusztok! Na. Egyáltalán nem biztos, hogy másképpen fogunk vélekedni, mert én most kérdést jöttem feltenni, és nem vélem.
2: Voltak különben olyan e-mailek, ezt elmondom a hallgatóknak, hogy egyfolytában jönnek olyan megkeresések, vagy olyan kérdések, hogy amikor elmennek a betegek egy bizonyos tünet együttessel egy házi orvoshoz, vagy orvoshoz, akkor a protokoláris gyógyítás alapján kapnak egy javaslatot. És amikor veled beszélnek, akkor kapnak egy másik javaslatot. Na most itt a két tűz között nem tudnak hova gondolni, mert hogy mind a kettő orvos.
3: Oké, de nem biztos, hogy a kettő különbözik.
2: Uh-huh. Az abszolút nem, csak hogy lehet, hogy mondjuk...
3: De előfordulhat, igen. Hogy
2: valami... És te mit akartál mondani?
3: Nem, én kérdezni akartam. Tehát segíts nekem ténylegesen, hogy én jól látok-e dolgokat, vagy sem. Tehát
2: ez biztos,
3: hogy... Én kérdezek. Na jó, rendben van. Tehát volt egy beszélgetésem egy orvos kollégával, aki azt mondta, hogy gyógyítani kizárólag, és csak is kizárólag érvényben lévő protokollok alapján szabad egy orvosnak. Ami nem protokoll, az nem evidencia, tehát akkor az nem használható a gyógyításban. És én érveltem azzal, hogy de vannak kutatások, vannak valós humán eredmények már terápiákban, de teljesen hajthatatlan volt azért, mert néhány embernél ugye elszigetelt esetekben ez működik, még nem evidencia. És én igazából azt szeretném tőled megkérdezni, hogy szerinted mit tehet meg egy orvos, mit kell tennie egy orvosnak, és mire tett esküt egy orvos? Próbáljunk már meg ebben, segíts nekem most ezzel.
2: Emlékezzél vissza, te tettél esküt, nem én. Hát én nem vagyok orvos.
3: Okay.
2: Szerintem a gyógyítás, ugye, arra tettetek esküt orvosként. Kívülállóként meg azt mondom, hogy nekem egy a lényeg, hogy gyógyítsatok meg.
3: Na de ne várj. Na most akkor, de ezzel nagyon más mondasz, tehát döntsük el, hogy mi az eszköztára egy orvosnak. Az, ami az adott pillanatban érvényes gyógyítási protokoll, és akkor is ragaszkodnia kell hozzá, ha más úton, módon, betartva azt az alapvető és legfontosabb orvosi szabályt, és ezt sose felejtsük el, jó? Mert azt gondolom, hogy ez az eskünek az alapja is, ezt már sokszor elmondtam, az a ne árts. Enélkül szerintem nem lehet orvosnak menni. Tehát ezt a törvényt, vagy ezt a dolgot nem szegheted meg. De hogy hogyan segítesz, ott már azt gondolom, hogy igenis van egy orvosnak mozgástere, ha kellőképpen képzett, utána járt, igazolt, stb.
2: És tehát szerintem ez helyszínfüggő, Gyula.
3: Na, akkor mesélj.
2: Hát, mert hogyha valaki ugye az állami gyógyításban dolgozik, annak világos, hogy azt a szabályrendszert követnie kell. Az, aki nem dolgozik az állami gyógyítórendszerben, mégis orvosként, mondjuk magárendelésen praktizál, ott már szerintem sokkal szabadabb a mozgástér, és ott már lehetnek a kezébe olyan típusú tapasztalatok, olyan kutatások.
3: Értem, használhatja
2: jobban, miközben azt tulajdonképpen egy állami gyógyítási folyamatban nem használhatná, jó, hiszen nem tudja védeni se az intézményt, sem magát, hogyha nem a protokollt követi.
3: Rendben. Na de akkor mégiscsak ugyanott vagyunk, ahol eddig voltunk, hogy hát egyáltalán teljesen mindegy, hogy milyen közegben, legyen ez magánközeg vagy sem, használható-e az általad tapasztalatból is jónak ítélt, egyértelműen tudományos bizonyítékokra épülő, de nem protokoláris módszer, vagy módszertan gyógyításra, ha az a betegnek nem árt, és az eddigi tapasztalatok alapján nem, hogy nem árt, hanem kőkeményen segít.
2: Hát az orvos felelősségére.
3: Értem, az orvos felelősségére rendben van, de akkor is használható, vagy nem használható. Mikor teszel, mikor
2: Gyula,
3: vagy...
2: ezt folytatjuk, engem elvisznek.
3: Na jó, oké. Jó, akkor máshogy nézzük, jó? Akkor lépjünk már egy picit vissza, és akkor én elmondom, hogy én ezt mindenki ismeri, tudja, hogy egy folyamatosan romló, magas vérnyomásos betegségben éltem gyógyszerrel, folyamatosan romló cukorbetegségben éltem gyógyszerrel, jelentős túlsúlya 30 évig, és egy folyamatosan romló gyógyszer mellett is tünetes autoimmun kórképpel éltem. Tehát egy ideig ez nem zavart, de amikor már zavart, akkor bevetettem a tudásom, ugye, saját magam meggyógyítására. És mit vetettem be? A protokollt. Mert hogy azt ismertem.
2: Ami
3: nem itt voltál velem? Itt voltál velem, így van. Súlycsökkentés, mozgás, 160 g szénhidrát, és stb. Kalória deficit és társai. Uh-huh. Tehát volt valami eredménye? Valami volt. Tehát ugye nagyjából 8 kg testsúlycsökkenésen, 10 higany milliméteres vérnyomás csökkentésen, 0,1 pár tizedes vércukor, és egy totálisan változatlan ugye autoimmun kórkép. Tehát jobb lett? Igen, de jó lett? Nem lett jó. Na most akkor bevetheti-e ilyenkor az ember azt, hogy hát akkor kétségbe esem, vagy én kétségbe estem, barátok, szuper szakorvosok, és nem tudtak átütő javaslattal élni, elkezdtem kutatásokat nézni, stb. Preklinikai, majd klinikai, majd gyakorlati tapasztalattal is körbevett kutatásokat, és az ott működőnek mondott javaslatoktól én egyszerűen még olvasni is szörnyű volt, mint éreztem. Tehát annyira szembe ment az én tudásommal, hogy azt mondtam, hogy ez biztosan nem működik így, ugye? És akkor heti labor, nagyon komoly bizonytalanság, nagyon lényeges a ne árts, főleg saját magadnak végképp nem akarsz, és akkor kontroll hátán, de egyre javuló és jobb értékek és jó irányú változás. És akkor innentől kezdve normál.
2: És ha te ezt elmondtad a kollégának, akkor ő erre mit mondott?
3: Hogy egyedi eset.
2: Hát ez az. Mert ugye te belőled nincsen.
3: Érdekes,
2: te belőled nincsen kutatás.
3: Az igaz, csak belőlem nincs, de magáról erről a területről van, és ezt látjuk. Tehát igazából ezt látjuk. Ha ezt tisztességesen elvégeznénk nagy számú mintán, akkor ott valószínűleg ez szignifikánsan is láthatóvá válna, hogy le lehet tenni 40 kiló pluszt, meg lehet gyógyulni autoimmun kórképből, úgyhogy se gyógyszer, se tünet, vércukrot is rendbe lehet tenni, vérnyomást is rendbe lehet tenni. Tehát akkor, ha egy emberben...
2: Van negatív példa ebbe a történetbe?
3: Nincs negatív példa.
2: De én.
3: Tehát ha a kontroll... Te?
2: Hát persze.
3: Na mesélj.
2: Hát ugyanúgy, hát ugye lefogytam 42 kilót, majd utána fogtam magam, és ugye én voltam a renitens Tibi, aki a doktori információkat nem tartotta be. Tehát itt az is kérdéses, bocsánat, hogy is most szálljunk ki belőlem, mert nem én rólam szól a műsor, hanem hogy egy beteg hosszú távon fenntartható életet folytat-e ezzel a dologgal, megfordul-e, mert hogyha különben meg, hogyha változtat, akkor onnantól kezdve pedig ugye ugyanúgy jönnek a gyógyszerek, ugyanúgy jön a visszahízás, stb. Tehát itt ez a vékony jég, és...
3: Okay, de te nem vagy negatív példa, te éppen pozitív példa vagy, sőt, egy igazi teszt példa vagy, hogy fogjuk, megváltoztatunk.
2: De sok ilyen beteged van, mint én?
3: Meggyógyulsz, mindenki ilyen.
2: Mármint az, hogy utána gondolod, fogja magát, és rossz fiú lesz?
3: Mindenki lesz egy darabig rossz fiú, csak általában a tékozló fiúk hazatérnek. Megmondom miért, mert amikor, ugye, most te, veled is mi történt? Gyógyszermentesen vérnyomás, gyógyszerek minden nélkül, jó vérnyomással, jó vércukorral értél. Aztán utána, hát akkor engedékenyebb lettél, finomodon, diplomatikusan így fogalmaznék. Majd mi történt? Folyamatosan visszaszivárgó negatív dolgok miatt, negatív hatású ételek és egyebek miatt igazából újra beteg lettél. Pont. És aztán, mikor egyre beteget lettél, akkor jött a kétségbeesés. Tehát, ha csinálsz egy irányt, akkor javulsz, gyógyulsz, gyógyszermentes, nem csinálod, romlasz, stb., majd megint csinálod, megint javulsz. Innentől kezdve többszörösen igazoltuk azt, hogy az a javaslat, amit te például kaptál, az működőképes.
2: Igen, csak ugye hosszú távon, hogyha ezt fent tudod tartani. Tehát hosszú távon ezeket a dolgokat, hogyha...
3: Addig működik, ameddig betartod azt, ami a javaslat. Hát persze,
2: ez az. A gyógyszereket pontosan ezekre az esetekre szedik az emberek, mert nem tudják betartani azokat a dolgokat, amik nekik nem jók.
3: Nem biztos, hogy nem tudják. Hát, hogy nem is akarják azt. Én azt is elfogadom. Uh-huh. De még egyszer mondom, hát ez teljesen normális, hogyha valaki nem életét akar váltani, de nem akar nagyon gyorsan meghalni.
2: És ezek utána ezek a betegek, akik valami miatt, de ugye nem a javasolt dolgot követték, ezek után elmennek orvoshoz, a másik orvoshoz, a te kollégádhoz, barátodhoz, akivel te beszélgettél, és elmondják neki azt, hogy hát csináltam, nem működött, nem bírtam én így enni, doktor úr, nem jó. Csinálják az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es terápiát, utána pedig kijön az, hogy hát nézze, magának már mindent megpróbáltunk, nem tudjuk csökkenteni a vércukrot.
3: Igen, és csökkentenie
2: kell az inzulin, a
3: szénhidrátot. Csökken.
2: És hogyha nem tudja csökkenteni a szénhidrátot, akkor jön az inzulin. Így van. Mert van olyan tanács, ami már itt be is fejeződött, pont. Tehát ez a gond.
3: De még a protokollok se egyformák, az is gond. Erről egy mondat, teljesen más a tumoros protokoll Németországban, Magyarországon.
2: Én egyet tudok, Németországban az én cukorértékem tök jó lenne, pipa, zöld pipa, kész, Magyarországon rossz, pont.
3: Biztosan így van, ezt ebben nem tudom.
2: Teljesen mások különben ott az elfogadott cukorértékek. Tehát abszolút. Okay. Németországon még egészséges lennék, Magyarországon már nem.
3: De ez nem ettől függ. Akkor ez nem ettől függ, hogy egészséges.
2: Nálad meg pláne. Hát nálam neked nem mutatok nem. Egy 6-os vércukrot, azt mondod, úr.
3: Borzalom. Na de akkor megkérdezek még egy dolgot. Ha a protokoll az követné a tudományt, de nem követi. Legalábbis több évtized lemaradással követi, mikorra és mi a gond, és csak ennyit, és ez záró gondolat. Amikor az egészségedben szerepet játszik az, hogy milyen gazdasági érdekek vannak egy-egy terápia mögött, akkor igazából azt gondolom, hogy ott vannak még hiányosságok, és akkor elég diplomatikusan fogalmaztam.
2: Te mondtad, nem én.
3: Jó, oké, és ha mindenkit, akinek van egy új gondolata, azt eltolunk, elnyomunk, ha nem árt, és mégiscsak használ, akkor tulajdonképpen ott tartunk, mint egy szemüvegszignácot, aki jelentősen meghaladta a korát, és mindenki alázta, és mindent elmondtak róla, pedig az utókor azt igazolta, hogy igaza volt. Ergo, ha ezeket nem teszteled, nem próbálod, nem csinálod, akkor ártatlan embereket nem mentesz meg, és akkor most hogy állunk ebben a történetben? Akkor mi az orvos feladata?
2: Még legalább 30 percet tudnék ebből beszélgetni, és még ebből legalább 25 lenne vita. Tehát, hogy ebben világos, hogy itt most jó a kérdés, de mennünk kell mellett, tehát az időnk, jó? Folytathatjuk ezt akár holnap, hogyha gondolod, ha van kedve.
3: Én oda mennék el, egy másik kérdés feltennék holnap, de akkor
2: majd ez holnap,
3: hasonló. Jó?
2: Jó, oké. Köszönjük, doktor úr. Szép napot, szia!
3: Szervusz!

0: www.bestfmnyiregyháza.hu. Nyíregyházáról minden.
1: Megkapok minden infót a városról.
0: Hírek, információk, programok
2: minden nap frissen.
0: www.bestfmnyiregyháza.hu.

Rövidesen élesíthetjük a füleinket, mert mintegy 10 perc múlva jönnek a friss hírek 9-kor itt a Besten, és rövidesen holnaptól egészen pontosan élesíthetjük az ízlelő bimbókat is, mert hogy október 1 és 18-a között jön a 30. alkalommal megrendezett országos étterem hét, amely Magyarország legjobb éttermeibe kínál kulináris élményeket. Idén ősszel több mint 150 étterem vesz részt ebben a programban, amelyek között ismét lesz sok jó induló és természetesen jó pár nagy ágyú, na meg Michelin díjjal kitüntetett vendéglátóhely is, és fixáru erre az időszakra összeállított menükből lehet válogatni. Ezek háromfogásos menük, ebédre vagy pedig vacsorára, három kategóriában van egy 6900 forintos, egy 8900 forintos, illetve egy 10900 forintos. Egészen 18-áig lehet ezeket a nagyon kiváló éttermi finomságokat kóstolgatni, szóval hallgassák meg a nyíregyházi frisseket is 9 órakor, aztán pedig még egészen 10-ig. Ma is Best reggelin, Simon Norbert vagyok.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
2: A jó zenéket szeretik.
1: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: I don't wanna ride.
4: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyhaza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: 5. alkalommal tartottak őszi mese egyetemet. Éremesővel rajtolt a szezon. A klímaváltozás hatásait összegezte a KSH. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. 5. alkalommal rendezték meg az őszi mese egyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény óvó és tanítóképző intézete minden évben a Magyar Népmeséért Alapítvánnyal közösen szervezi az eseményt. Idén a női mesemondástól a papír színházon át az erdélyi és a helyi mesekincsig vezetett a program, írja honlapján az intézmény. Szabó György rektor beszédében kiemelte, a mese szerepe nem csökken attól, hogy egyre inkább digitális világban élünk. A mesék ugyanis digitális eszközökkel nem helyettesíthető módon közvetítenek emberi viszonyokat, erkölcsi példákat, a jó és a rossz kérdéseit, és segítik a gyermekeket a világban való eligazodásban. Éremesővel rajtolt el az őszi szezon a Nyíregyházi Sportcentrum úszóinál. A hétvégi versenyen összesen 21 érmet szereztek a mieink. Az úszók értékes versenytapasztalatokkal gazdagodtak, az edzők pedig fontos visszajelzéseket kaphattak arról, hol tart jelenleg a felkészülés, írja a közösségi oldalán a Sportcentrum. A folytatás hazai medencében jön, 7. alkalommal rendezik meg a Szabolcs kupát októberben a Nyíregyházi úszodában. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetője.
3: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
2: És most néhány szó az időjárásról. Kitart a napos idő és az évszakhoz képest szokatlanul meleg, Nyíregyházán ma is 26 fokig melegszik a levegő. Az égen legfeljebb bárányfelhők jelenhetnek meg, csapadék egyáltalán nem valószínű. Éjszaka is derült marad felettünk az égbolt, hajnalban 6 fok várható. A hőmérséklet a következő napokban nem sokat változik, a jövő hét közepéig marad a 26 fokos csúcs. Akkor érkezhet majd némi csapadék és pár fokos lehűlés, de a legmelegebb órákban még akkor is 20 fok feletti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a

Szeptember 30-a van, és ez többek között arról is híres, hogy ma van Benedek Elek születésnapja, és éppen ezért ma van a népmese napja Nyíregyházán. Ezekben a percekben indult el a könyvtári program, ugye 9 órakor a köszöntővel és a megnyitóval, 9:30-tól pedig a Görömbő Kompánia érkezik majd népi hagyományőrző műsorral, 11 órától Simándi László néprajzkutató mesemondó műsorra lesz, és délután 17:30-tól pedig Berec András vár mindenkit személyesen, Kossuth Díjas énekes mesemondó önálló estje délutánja lesz majd a mai napon a könyvtárban. A mese mindenki, Nyíregyházán a Sóstói Múzeumforban pedig megmutatják ma, hogy milyen a valódi népmese. Elmondják épp, mint régen a nagy hírű mesemondók, és így a történet önmagáért beszél. Itt is elindult a program már néhány perce, és egészen délután 4 óráig várják a kicsiket, nagyokat egyaránt.

0: Tűz volt tegnap Nyíregyházán, az Ungvár sétányon. Többek között erről is hallunk részleteket, információkat. Rutkai Dér Vivientől érkeznek a katasztrófavédelmi hírek. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Igen, nagy volt a riadalom. Nem tudtuk ugye, hogy kisebb tűz keletkezett egy lakásnál, de mivel egy 10 emeletes lakóépületről, társasházról volt szó, ilyenkor mindig nagy erőkkel indulnak meg a kollégák. A tegnapi esethez egyébként a nyíregyházi hivatásos tűzoltók több járművel, 5 járművel érkeztek a helyszínre. Végül kiderült, hogy egy második emeleti lakásban az elektromos kapcsolószekrény égett, így a tüzet egy forralóoltó tűzoltó készülékkel el tudták oltani a tűzoltók, az egységek pedig az épületet szintenként átvizsgálták a biztonság érdekében, majd túlnyomásos ventilátorral átszellőztették. Több embernek el kellett hagyni a lakását, azonban rövid időn belül visszatérhettek otthonaikba. De más tűzeset is történt tegnap, nem csak Nyíregyházára, hanem Milotára is vonultak a tűzoltók, ugyanis egy családi háznál bútorok, valamint az ingatlan tetőszerkezetének egy része égett a Rákóczi utcában. A tűzoltók kiérkezése előtt a szomszédok gyorsan reagáltak, és az ott lakó idős embert, valamint egy propánbután gázpalackot az épületből kihoztak. A fehérgyarmati hivatásos tűzoltók pedig 2 gyorsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. A gázpalackot hőterhelés nem érte, az épület elektromos hálózattal nem rendelkezett. 5 hektáros akácos aljnövényzete égett tegnap délután Penészleken a Táncsics Mihály utca mögött. A nyírbátori Máté Szalkai nyíradonyi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával 4 gyorsugárral, kéziszerszámokkal és pusztonyfecskendőkkel oltották el a szabadtéri tüzet. 2000 négyzetméteren lángolt a szárazhű Tiszavasváriban, Vásáros Namin Gergely ugornyánál 200 méter hosszan lángolt a fű a vízzel vezető árok partján, valamint balesetek is történtek, 2 személygépkocsi ütközött össze Nyíregyházán a Kemecsei és a Korányi Frigyes út kereszteződésében, és szintén 2 autó ütközött össze a 3823-as számú úton Kótajnál. Mindkét balesetnél a nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd megszüntették a forgalmi akadályt. Véradásra szólítjuk az érdeklődőket, hiszen a tűzoltók mellett bárki nyújthatja karját véradásra az erdősor 5 szám alatt, tehát itt az igazgatóság, vagy éppen a nyíregyházi laktanya épületében. Október 9-én reggel 7 órától 9 óráig a természeti katasztrófák csökkentésének világnapja és a Vörösiszap katasztrófa emlékének alkalmából nálunk is várjuk a véradókat, és ugye alapvető, hogy kiadhat vért, minden 18 év feletti 50 kg-nál nehezebb egészséges személy, érdemes kipihenten érkezni, valamint bőségesen enni és inni a véradás előtt, tehát nyíregyházi laktanya, erdősor 5, október 9-e reggel 7 órától 9 óráig. Előre is köszönjük a véradóknak.
0: Mi is köszönjük az információkat, és jó munkát kívánunk a mai napra. Szia!
2: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik!

0: igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

találok. Amúgy tényleg érdemes megnézni bestfmnyiregyháza.hu, kattintsanak a program ajánlatok fülre. Többek között a női merrák elleni program is rövidesen érkezik már, egészen pontosan vasárnap délután, 2 órai kezdettel Sóstón a svájcilakba várják a hölgyeket. Többek között különböző szűrővizsgálatokra és egy közös sétára a tó körül. Vasárnap kezdés 14 óra. Sportolhatunk jövő héten nem is kicsit, hanem nagyon. Jövő hét szerdán este 6 órától 7 óráig Cani Balázs érkezik minket megmozgatni a Fit Szerda keretein belül. Kapunyítás 17:30-tól jön egy kis bemelegítés, aztán ami a csövön kifér 6 és 7 óra között. Az izzadás garantált. És jó idő lesz hétvégén az ősz színei. Családi délután és nyírszülősre várják önöket október 4-én, vagyis vasárnap, délután 1 és 4 óra között a Kollégium úti közösségi parkba. A gyerekeknek készülne például ugrálóvára, népi játékokkal, arcfestéssel, és itt is lesz majd egészségsarok, valamint még egy izgalmas lovas felvonulás is. Találkozunk vasárnap délután nyírszülősön.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek az aktuális közlekedési hírek Nyíregyháza útjáról a főtaxitól. Sűrű forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Forgalmi torlódás a főutak mentén és a piacok környékén tapasztalható. Útburkolati jeleket festenek a 4-es főút különböző pontjain, az adott helyen figyelmesek legyenek. Tartanak a körforgalom kiépítési munkák a Vasvári Pál utcán, valamint Nyíregyháza, Nagykáló között a nyírjesi elágazásnál, emiatt mindkét helyen jelzőlámpás forgalomirányítás mellett lassú a haladás. Óvatosan vezessenek különösen az iskolák, óvodák, gyalogátkelő helyek közelében. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Ne tegye még el túlságosan messzire a grillsütőket, a nyársakat, a bográcsot és a bográcsálványt, mert hogy csalogat minket a délutáni órákban az udvar, hogyha van lehetőség, akár vacsorára valami frisset sütni. 26 fok lesz ma is Nyíregyházán szikrázó napsütéssel. Délutánra megint csak visszatér a nyár, a nap pedig elindult szeptember utolsó napja, 30-a. Szép napot, én Simon Norbert vagyok. Holnap indítjuk az októbert.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltöttük fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert. Viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáshúcs lógott a nyakunkban. És egy fadarab volt a kardunk. Labdával dobáltuk egymást. És mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbben is jól laktunk.
1: Adj már nekem is ettől egy cset.
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remegtünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva. A 103,9 MHz-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ha polikarbonát, akkor Kelet Szolár. Óriási választék, hihetetlen árak, akár házhoz szállítással. Kelet Szolár. Nyíregyháza, Kálói út 71. keletszolar.hu.
4: Teljesen megújult a rádióreklám nyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
2: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Családi programot szervez a Skanzen. Erdőismereti akadályversenyt hirdet az erdei iskola. Lépcsőfutás Szatmárnémetiben. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Október 10-én családi programot szervez a Sóstói Múzeum falu. A Hordoz, Ringas, Ölej, Gyermekgondozás, Régen és Ma című rendezvény középpontjában a kisgyermekek gondozásához kapcsolódó régi szokások, tapasztalatok és azok mai továbbélése áll, derül ki a Skanzen közleményéből. Az egésznapos programon szó lesz mások mellett a hozzátáplálásról, a babagondozás egykori és mai praktikáiról, valamint a gyermekhordozás hagyományairól is. Szerveznek baba-mama jógát és interaktív előadást is. A program keretében bemutatják a hajdani falusi élet mindennapjait is, bepillanthatnak az érdeklődők a pásztorok életébe, tartanak pásztor-kutyás bemutatót, de lehet szőni vagy tésztát készíteni is. Kiből lesz az erdész? Idén is meghirdeti erdőismereti akadályversenyét a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola az Erdők Hete alkalmából. Nyíregyháza város felső tagozatos tanulói jelentkezhetnek 3 fős csapatokban a vetélkedőre az előzetes feladatlap kitöltésével és visszaküldésével. Az akadályversenyen a feladatlapot legjobban kitöltő 6 csapat vehet részt. A jelentkezéseket november 3-áig fogadják, a vetélkedőt november 11-én rendezik az erdei tornapályán. A legügyesebb csapatokat díjazzák, részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Két nyíregyházi tűzoltó képviselte hazánkat Szatmárnémeti Nemzetközi Lépcsőfutó versenyén. A 12. alkalommal megtartott megmérettetésen Oszlár Gábor tűzoltó őrnagy, nyíregyházi tűzoltó parancsnok és Ungi Nonát tűzoltó hadnagy a parancsnokság B-szolgálati csoportjának rajparancsnoka állt a rajtvonalhoz. Teljes védőfelszerelésben, valamint plusz szakmai súlyokkal, többek között tömlőkkel, mentőkötéllel, baltával futottak fel a versenyzők a Szatmárnémeti Közigazgatási Palota 10. emeletére. Oszlár Gábor tűzoltó őrnagy korosztályában második, Ungi Nonát tűzoltó hadnagy pedig 3. lett, tudatta a katasztrófa védelem. A nyíregyházi hadnagy parancsnokával is meghódította a magas belvárosi épületet. Csapatban a 4. lettek a nyíregyházi versenyzők. Több órás napsütés mellett ma is 26 fokon tetőzik Nyíregyházán a hőmérséklet. Csapadékra egyelőre nem számíthatunk, még a légmozgás sem élénkül meg. Éjszaka viszont a derült égbolt alatt már egészen 6 fokig lehűl majd a levegő. Holnap is ugyanilyen meleg lesz napközben, és bár több felhő lehet majd felettünk, eső továbbra sem várható. A jövő hét közepéig kitart a meleg, utána jöhet csak némi zápor, és csak ezt követően tapasztalhatunk majd néhány fokos lehűlést. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Norbi holnap reggel jön, Andris viszont marad még a következő 4 órában, ugyanis jelentkezik majd mindig friss hírekkel. Én pedig maradok, és jó hangulattal varázsoljuk ezt a szerdai napot. Még pozitívabbá, oké? Mert hogy a következő 4 órában a legjobb zenék között én is marad.

Reméljük, hogy senki nincs egyedül, vagy legalábbis a kollektívában már jó hangulat van, és megpróbálják egymás segítve eltölteni ezt a délelőtöt. No, én ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó munkát és nagyon jó hangulatot. Hát elérkeztünk itt a hónap utolsó napjához, ugye szeptember utolsó napjához egészen pontosan, mert hogy holnap már október, úgyhogy ha eddig mondjuk valaki azt mondta, hogy majd ősszel, akkor rossz hírem van, mert hogy az ősz bizony már itt van, és van egy jó hír is, hogy még mindig van idő bepótolni mondjuk, amit erre a hónapra terveztünk. Egyébként az időjárási fronton még abszolút úgy érezhetjük, hogy ilyen nyár utó levegőzés van, mert hogy kellemes az időjárás, nem izzadunk, nem fázunk, egy olyan pont jó idő szerintem, és nagyon úgy tűnik, hogy az egész hét még így marad. Elmondhatom egy mondatban, hogy zavartalanul napos időre készülhetünk, és a napközbeni hőmérséklet értékek 23 és 27 fok közötti csúcsértékkel alakulnak majd így szeptember 30-án. Nálunk pedig a legjobb zenék hozzák a jó hangulatot remélhetőleg, és az impulzív munkához való segítséget is. Maradjon velem, ez a Best FM.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledünk.
1: Sziasztok, Zsigi vagyok, imádom a Backstepemet, otthon szoktam hallgatni bőzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Backstepem!
2: Mindenből a legjobbat, a 90-es és 2000-es évek

0: Melanie C. dala után Dr. Béres fölkészül, én pedig nagyon szép szerdai napot kívánok mindenkinek a piacok környékén, azért ilyenkor több autó és vásárlót lehet tapasztalni. Én is látom mindezt, mert én nagy piacra járó vagyok, szeretem a búzatéri piacnak a hangulatát, hát akármelyik nap, mondjuk szombat egy kicsit izgalmasabb, hál' Istennek, akkor ugye többen vannak, vásárolnak, no de egyelőre mi még nem gondolunk a hétvégére, mert így a hét közepén még a délelőtti órákban igencsak rengeteg a feladatunk. Szeptember 30-a van, az a nap, amikor még tényleg lehet úgy tenni, mintha nem lenne hideg reggel, de azért egy pulóver, egy mellényke, egy zárt cipő, és van, aki már a kis kalapot is fölteszi, mondjuk a fejére, ha reggeli órákban indul, teljes mértékben indokolt egyébként, de azt gondolom, hogy az íróasztalra készített kis meleg ital, vagy akár egy jó kávé, és már is könnyebb lesz elfogadni azt, hogy tényleg az ősz megérkezett, még ha mondjuk a beáradó napfényekből ezt nem is igazán érzékeljük. Jó hangulatot kívánunk mindenhova, és jó munkát! Én a legjobb zenékkel pedig hevítem a hangulatot, bár most egy olyan dal jön, ami egy picikét így lelassíthat minket Dr. Béressel, csak még egyszer lehet erre a dalra, akár egy pillanatra úgy elmerengeni, és mondjuk emlékezni valakire, mert hogy ennek is meg lehet adni az idejét. Szép napot kívánok, én Zenta Edit vagyok.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám, rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best-FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.

99 Best FM-en. Hát mellettem most remélem, hogy a láthatatlan hallgatók ott vannak, akiket én nem látok, de hogyha jelzést adnak magukról, annak én nagyon fogok örülni. Akár az üzenőfalunk segítségével bestfmnyiregyháza.hu, vagy szoktam mondani speciálba, ugye nekem is küldhet egy üzenetet a messengeremre éppen. Nyilván a telefonszámomat egyelőre nem fogom megadni senkinek, viszont egy jó tanácsot mindenképpen, mert hogyha a mai napra találnék valami kis mondatot, akkor az így szólna, hogy ha ma valami vagy valaki egészen pontosan kedves velünk, akkor ne csak gondoljuk azt, hogy hú, de ez jól esett nekünk, hanem mondjuk is meg nyugodtan neki. Én azt gondolom, hogy egy köszönöm nagyon jól tud esni annak is, aki adja ezt a kedvességet, és néha sokkal többet jelent, mint hinnénk. Hát ez egy kis útravaló a mai napra. A legjobb zenék viszont lendületet adnak a mai napra, itt a Best FM-en.

Hiszem, hogy nagyon sok bombasztik sétál Nyíregyháza vagy megyünk útja. Én biztos vagyok benne, hogy két lábon mindezt meg tudják tenni, mert hogy szenzációs az időnk, úgyhogy pont megfelelő dress code az, ami ilyenkor azért a hosszú nadrág és egy laza kis zakó még mindenképpen beleférhet egyébként. Aztán fogjuk ezt majd dobni le magunkról, mert elég lesz talán egy kis pólócska vagy ing is, mert hogy szépen alakulnak a hőmérséklet értékek, és a héten még ezt nagyon tudjuk élvezni, úgyhogy használjuk is ki a jó időt, de hogy pontosan mi várható, ez a hírekből is kiderül, hiszen Andris mindjárt érkezik, pontban 11-kor, ahogy bólogat itt nekem. Szép napot kívánok mindenkinek, szeptember 30-a van, ez pedig a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nem zártak könnyű szezont a méhészek. Változik a parkolási rend több utcában, Merrák elleni sétát szerveznek Sóstón. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Tavaszi fagyok, nyári szárasság, nem zártak könnyű szezont a méhészek. A részletekről kérdeztük Bugyi Zoltánt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnökét.
3: Tavasszal fagyokkal kezdtünk, és ugye ez leginkább az akácosainkat érintették, viszont mindezek ellenére az akác termésünk az átlag felettinek mondható igazából, mert a fagy után kibújó kisebb ügyek is néhol, nem mindenhol, de valahol jól mézeltek. A napraforgó, ami a fő hordásunkat adja az akác után, sajnos az nagyon gyengén sikerült, valahol a méhészek tudtak róla, mérhető eredményeket, de nagyon sok helyen igazából a napraforgó termésnek a felett sincs, ami szokott az országban, és sajnos a méhészek küzdenek a virágpor hiánnyal, a méhészek virágporpótlást csinálnak a méheknek jelen pillanatban, épp a beterelés zajlik, és nem tudom, hogy a jövőre nézve ez milyen hatással lesz a méh családokra.
2: Változik a parkolási rend csütörtöktől több nyíregyházi utcában, közölte a Nyír VV Nonprofit Kft. Október 1-től fizetőssé válik a parkolás az Ószőlő utca belvárosi szakaszán, a Kert utca 2, 20 és a Szántó Kovács utca 2, 18 szám mögötti parkolónál. Az új területek meglévő fizető parkolózónákhoz csatlakoznak, így új parkolóautomatákat nem helyeznek ki. A városüzemeltető tájékoztatása szerint október közepéig még nem büntetnek, a két hetes türelmi időszak alatt kizárólag figyelmeztetést kapnak a fizetés nélkül parkológépjárművek tulajdonosai, pótdíjat nem szabnak ki. A megelőzésre, a korai felismerés fontosságára és az egészségtudatosságra hívják fel a figyelmet október 4-én a Női Mellrák elleni programon. Nyíregyháza Sóston várják az érdeklődőket, a programot a VOSZ női szekció szervezi. A résztvevők közösen körbesétálják a sóstói tavat, majd szűrésekkel folytatódik a program. Egészségügyi vizsgálaton és tanácsadáson is részt vehetnek az érdeklődők. A programon való részvétel regisztrációhoz kötött, részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Több órás napsütés mellett ma is 26 fokon tetőzik Nyíregyházán a hőmérséklet. Csapadékra egyelőre nem számíthatunk, még a légmozgás sem élénkül meg. Éjszaka viszont a derült égbolt alatt már egészen 6 fokig lehűl majd a levegő. Holnap is ugyanilyen meleg lesz napközben, és bár több felhő lehet majd felettünk, eső továbbra sem várható. A jövő hét közepéig kitart a meleg, utána jöhet csak némi zápor, és csak ezt követően tapasztalhatunk majd néhány fokos lehűlést. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

0: Kis kihívás a mai napra. Na nézzük, hogy mit is jósolok itt, vagy legalábbis úgy tervezek kivitelezni. Például próbáljuk ki azt ma, hogy mondjuk egész délután keresztül nem fogunk panaszkodni semmire, vagy kezdjük csak lassabban ilyen egy órán keresztüli állapotban. Hogyha valakinek nem tetszik, akkor át is lehet úgy fogalmazni, hogy mit szeretnénk helyette. Mondjuk egyébként meglepő, hogy mennyivel másképp telik tőle majd a nap. Hát ez a jó tanácsom mára, vagy inkább egy apró kihívás, hát mindenki eldöntheti. Én viszont a legjobb zenékkel lüktetem ezt a szerdai napot, maradjon velem, hiszen a folytatásban azért jó kis dalokkal készültem, a Krisztállal, Adams Kiesőn, Michael Jackson, Rúzsa Magdi, a Take That. Hát mi kell ettől jobb egy szerda délelőttbe? Jönnek a legjobb zenék, ez a Best FM.
1: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban, munka közben is veled van.
2: A 103.5

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM, a Best FM, ott van veled.

0: hallgatnak mint nap, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban, imádom egyik hangjáért, megőrülök, Norbi, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
1: Bárhol is vagy, ott van vel.

bizony vannak olyan dolgok, amitől gyakorlatilag süt-sút jobb kedve lesz az embernek. Szerintem ez ilyen, mi pedig szándékosan dolgozunk olyan dalokkal is, amitől jobb kedvre derülhetnek akár a munkahelyen, mert higgyék el, hogy sokszor nem is kell különösebb ok ahhoz, hogy egy kicsit jobb kedvünk legyen, mi pedig ezen dolgozunk a legjobb zenék között. Kívánok egyébként nagyon szép napot mindenkinek. Imádatos őszi időben tudunk lubickolni, ablakokat lehet kinyitni nyugodtan, szellőztetés belefér akár egész nap folyamán, mert hogy maradnak itt még a hőmérséklet értékek, amik itt a 26 fokot is súrolni fogják, úgyhogy ha még valaki ilyen utók is kirándulás, napozás tervez, akkor simán beleférhet. Megvan most ennek a napnak még a barnító és a D-vitamin pótló ereje, és semmiképpen nem fog már minket égetni, legalábbis ezt én így érzékelem ebből a helyiségből, ahol éppen most tartózkodom. A legjobb zenéket viszont szerkeztem tovább a folytatásban. Pink érkezik, aztán Filó is velünk lesz, Paul Johnson, itt a legjobb zenék között.

0: Nagyon szeretem a Best FM rádiót, mert nagyon jó játékok vannak rajta, és nagyon jó zenéket hallgathatunk rajta egész nap.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best.

Minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

szép napot kívánok mindenkinek, a lüktetés pedig Adams kiviszi majd tovább a Killer-rel, aztán jön Michael Jackson dala is, na meg Rózsa Magdi is énekel nekünk, és én nagyon szeretem azokat a zenei stílusokat, amik így keverednek egy picikét, mert vannak olyan kedvenc dalaim, amit kifejezetten autóban ülve szeretek hallgatni, amikor vezetek, mondjuk hosszú úton vezetek, és hogyha valaki mondjuk éppen olyan helyen autózik, ahol fákat lát meg leveleket, akkor nyugodtan tud egy pillanatra gyönyörködni ebben, mert szerintem az ősznek csodálatos szépsége van, és ilyenkor a természet gyönyörű fényét mutatja meg a fák leveleiben. Úgyhogy jó lehet autózgatni mondjuk olyan tempóban, ami nyilván megengedett, úgyhogy erre mindenképpen figyeljünk. Lakott területen belül és városunkban is, ahol egyébként több helyen vannak olyan 30 km/h jelző táblák, ahol igenis érdemes is kell is lassítani. Lesznek híreim majd hamarosan, ugyanis városunkban is változás lesz itt a parkolási rendben, mégpedig a holnapi naptól, mert hogy október 1-től vonatkoznak majd mindenre, hogy mely utcák, erről egyébként már lehet tájékozódni akár az oldalunkról, bestfmnyiregyháza.hu, és tudom, hogy mindig van türelmi idő, ettől függetlenül jó, ha az ember így ráhangolódik időben ezekre a változásokra. No, hangolódjunk a legjobb zenékre is, itt a Best

Egy jó 10 perc, és itt van a déli harangszónó, meg az ebédidő is. Lehet egyet nyújtózkodni, majd mondjuk az íróasztal mellett, mellől fölállni, egy picikét megbökni a kolléganőt, hogy na, akkor menjünk ki, együnk egy jó főzeléket, egy jó pogácsát, vagy bármit. Mondjuk a szerencsésebbek lehet, hogy készítettek valamit, és azt elhozták otthonról dobozba, de akkor is jó egy picikét felszusszanni, és megtörni a munkatempót egy kis levegőzéssel. Jó hangulatot kívánok mindenkinek, és persze megbújult erővel vessük bele majd magunkat a délutánba. Én is ezt fogom tenni, hiszen még a következő órában a legjobb zenék mellett én is érkezem, viszont a hírekkel Andris készül, pontban 12-kor itt a 103.9-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha polikarbonát, akkor Kelet-Szolár. Óriási választék, hihetetlen árak, akár házhoz szállítással. Kelet-Szolár. Nyíregyháza, Kállói út 71. Kelet-Szolár.hu.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az ésséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: 5. alkalommal tartottak őszi mese egyetemet. Éremesővel rajtolt a szezon. A klímaváltozás hatásait összegezte a KSH. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. 5. alkalommal rendezték meg az őszi mese egyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény óvó és tanítóképző intézete minden évben a Magyar Népmeséért Alapítvánnyal közösen szervezi az eseményt. Idén a női mesemondástól a papír színházon át az erdélyi és a helyi mesekincsig vezetett a program, írja honlapján az intézmény. Szabó György rektor beszédében kiemelte, a mese szerepe nem csökken attól, hogy egyre inkább digitális világban élünk. A mesék ugyanis digitális eszközökkel nem helyettesíthető módon közvetítenek emberi viszonyokat, erkölcsi példákat, a jó és a rossz kérdéseit, és segítik a gyermekeket a világban való eligazodásban. Éremesővel rajtolt el az őszi szezon a Nyíregyházi Sportcentrum úszóinál. A hétvégi versenyen összesen 21 érmet szereztek a mieink. Az úszók értékes versenytapasztalatokkal gazdagodtak, az edzők pedig fontos visszajelzéseket kaphattak arról, hol tart jelenleg a felkészülés, írja a közösségi oldalán a Sportcentrum. A folytatás hazai medencében jön, 7. alkalommal rendezik meg a Szabolcs kupát októberben a Nyíregyházi úszodában. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetője.
5: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
4: És most néhány szó az időjárásról. Több órás napsütés mellett ma is 26 fokon tetőzik Nyíregyházán a hőmérséklet. Csapadékra egyelőre nem számíthatunk, még a légmozgás sem élénkül meg. Éjszaka viszont a derült égbolt alatt már egészen 6 fokig lehűl majd a levegő. Holnap is ugyanilyen meleg lesz napközben, és bár több felhő lehet majd felettünk, eső továbbra sem várható. A jövő hét közepéig kitart a meleg, utána jöhet csak némi zápor, és csak ezt követően tapasztalhatunk majd néhány fokos lehűlést. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Az ebédhez fölkészültünk, és a jó hangulathoz is, na meg a jó munkakedvhez is remélhetőleg. No, ehhez szóljon ott háttérben a legjobb zenék sora, mert hogy mondom is, a Savage Garden biztos, hogy jön, Craig David és Sting is velünk lesz, és a nagyon jóképű Freddy, akit látni sajnos nem fogunk, de a dalát mindenképpen beszerkesztettem ebbe az órába. Rádiózom velem még, 2-ig én itt vagyok a mikrofon mögött, Zenta Jed.

0: A kocsiba is ezt szoktam hallgatni, amikor megyek a munkahelyre reggel.
1: Ami nagyon tetszik a Best FM-ben, hogy már a családtag nálunk.
2: Nyíregyháza, kedvenc rádiója.
3: Ez a 103.9 Best FM.

Savage Garden dalát, jaj, de nagyon szeretem ezt a formációt, képzeljék el, hogy van, amikor még elmegyek kocogni, és akkor hallgatok mindig valamit így a füles segítségével. Mondjuk, ha az erdőbe megyek, akkor nem mindig viszem, mert ott megvan ennek a kis csiripelése és a hangulata, hogy nem feltétlenül kell ott valami zenével, még idézőjelbe téve megtörni mondjuk ennek a nyugalmát. Ám bár vannak olyan kocogók, akiket látok, hogy mondjuk hallgatnak valamit, és olyankor mindig gondolkodom, hogy vajon kinek mi az a zenéje, amit kocogás közben hallgat. Én előfordul, hogy podcast beszélgetéseket hallgatok, annak is nagyon színes a palettája, hogy mikor, kikre vagyok éppen kíváncsi, de zenében is tök érdekes, mert van, amikor megtalálom ezeket a kis futózene mixeket, amivel jól meg tudom magam egy kicsikét így stenkelni, de van, amikor ilyen nyugisabb zenére is tökéletesen lehet szerintem a mozgást végezni. Mindegy, hogy milyen zenére, fülessel vagy füles nélkül, de szerintem a mozgás minden nap nagyon fontos, úgyhogy erővel is azt a kis sétát iktassuk be, mert hogy higgyék el, hogy a izomzat az meg fogja hálálni majd idősebb korra. Na nézzük meg itt a parkolást, hogy hogy is fog alakulni, mert hogy változik a parkolási rend, mondom is az utcákat itt városunkban, Ószőlőkert és a Szántókovács János utcában mégpedig fizetőssé válik majd itt a parkolás. Tehát az említett terület itt az Ószőlő utca belvárosi szakasza, Dózsa-György utca és a Ferenc körút közötti szakasz. Ezt nem árt azért tudni, mert itt sokan leparkolnak, de most már majd előbb-utóbb ugye kihelyezik itt a parkoló automatákat, és kell majd fizetni érte. Van egy kis türelmi idő olyan október közepéig, de hát nyilván nem árt tudni, mert hogy az október első két hetében is azért egy figyelmeztetést fognak kapni azok, akik fizetés nélkül parkolnak. A következő utca még itt a Kert utca, 2 és 20 szám alatt, valamint a Szántókovács János utca 2 és 18 szám mögötti parkolóra vonatkozik. Hát így kell tervezni, jó? Nálunk pedig a legjobb zenékre kell tervezni, itt a Best FM-en.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM.

Közöseit a Best FM-en a legjobb zenék között szólt. Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Jó étvágyat az ebédhez, hogyha éppen valaki ebéddel ilyen fél egy magasságában, ez már mondjuk indokolt. Éhesek lehetünk, főleg akkor, hogyha korán volt az a kis reggeli keksz a kávé mellé, amit nagyon sokan alkalmaznak. Én nem nagyon szoktam reggelizni, bevallom őszintén, ha csak nem megyek valahová nyaralni, mert akkor én a szálloda reggelikért oda vagyok. Olyankor mindig mindent eszek, és pont nem érdekel, hogy mondjuk pár nap alatt éppen azaz egy-két kilócska is sajnos az emberre rá tud tapadni. No, de ezek jó dolgok. Most egyelőre nem utazunk, ám bár vannak híreim itt a karácsonyi időszakról, mert hogy majd nem kell ugye ledolgozni december 24-ét, remélhetőleg, ugye? Mert hogy mindenki ezt várja, hogy hogyan fog majd ennek az időzítése alakulni, mert ugye a jelenlegi munkarend még ugye december 12-ét jelöli ki szombati munka napként, december 24-e helyett. Hát ezt a kötelezettséget azonban úgy tűnik, hogy eltörölték. Legalábbis bízunk benne, hogy a módosítás elfogadása esetén majd az új szabály már az idei karácsonykor is életbe léphet. Hát erről is megosztanak, mint mindenről a vélemények. Én szeretem, hogyha otthon tudunk lenni, mert hogy ezzel szerintem nagyon sokan így vagyunk. No, a legjobb zenéket is nagyon szeretem, és ígértem egy Freddy dalt, aki már is itt van a folytatásban, a legjobb zenék között.

nagyon jól fogalmazta meg dalban azt a dal címet, hogy ja, nem. Hát ezt alkalmazzuk mi is, hölgyek, sokszor, hogy ó, mégsem. Vagy ugyan már. Vagy sorolhatnánk ezeket a kis lerázós kis jeleneteket. Én viszont nagyon jó hangulatot kívánok mindenkinek, és arra gondoltam, hogy jöjjön egy olyan kis hangulatbeli zene, amitől garantáltan jobb kedvünk lesz. Legalábbis nekem igen, úgyhogy van egy kis szándékosság ebben a dalban, és hiszem, hogy néha nem kell különösebb ok ahhoz, hogy egy kicsikét jobb kedvünk legyen. Csak egy jó dalocska, amit úgy jó füllel lehet élvezni és érezni. Ez a cél így még egy óra előtt, mert hogy a hírekkel is Andris készül, aki hozza nekünk majd nem csak a helyi híreket, hanem azért az időjárási fronton is utána néz majd annak, hogy tényleg marad még a héten, vagy jó pár napig ez a jó idő. Én imádom és imádnám, na reméljük, hogy így is lesz. Az a ígérdal pedig érkezik, Eros Ramazzottinak egy nagyon kedves dalocskája hozzon most egy kis hangulatot ebbe a szerdai napba.

mai napon, mert hogy fontos a motiváció ugye hét közepére, amikor talán egy picit lankadna a figyelmünk, vagy éppen a munka morálunk, mert hogy van egy ilyen kis jó tanács, hogyha valami mondjuk nem sikerül a mai napon elsőre, akkor ne azt mondjuk, hogy ó, én ezt nem tudom, pedig jellemző nagyon sokakra, hanem mondjuk inkább azt, hogy ezt még nem tudom. Ugye, hogy mennyivel másabbul hangzik, és ez a kis még, ez meglepően nagyon sokat tud változtatni. Na hát, jó hangulatot és jó munkát kívánok mindenkinek, a híreket pedig figyeljük, mert hogy pillanatokon belül Andris érkezik, mert hogy nem sokára egy óra van. Szép napot kívánok!

0: a képlet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Családi programot szervez a Skanzen. Erdőismereti akadályversenyt hirdet az erdei iskola. Lépcsőfutás Szatmárnémetiben. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Október 10-én családi programot szervez a Sóstói Múzeum falu. A Hordoz, Ringas, Ölej, Gyermekgondozás, Régen és Ma című rendezvény középpontjában a kisgyermekek gondozásához kapcsolódó régi szokások, tapasztalatok és azok mai továbbélése áll, derül ki a Skanzen közleményéből. Az egésznapos programon szó lesz mások mellett a hozzátáplálásról, a babagondozás egykori és mai praktikáiról, valamint a gyermekhordozás hagyományairól is. Szerveznek baba-mama jógát és interaktív előadást is. A program keretében bemutatják a hajdani falusi élet mindennapjait is, bepillanthatnak az érdeklődők a pásztorok életébe, tartanak pásztor-kutyás bemutatót, de lehet szőni vagy tésztát készíteni is. Kiből lesz az erdész? Idén is meghirdeti erdőismereti akadályversenyét a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola az Erdők Hete alkalmából. Nyíregyháza város felső tagozatos tanulói jelentkezhetnek 3 fős csapatokban a vetélkedőre az előzetes feladatlap kitöltésével és visszaküldésével. Az akadályversenyen a feladatlapot legjobban kitöltő 6 csapat vehet részt. A jelentkezéseket november 3-áig fogadják, a vetélkedőt november 11-én rendezik az erdei tornapályán. A legügyesebb csapatokat díjazzák, részletek a nyíregyháza.hu oldalon. 2 nyíregyházi tűzoltó képviselte hazánkat Szatmárnémeti Nemzetközi Lépcsőfutó versenyén. A 12. alkalommal megtartott megmérettetésen Oszlár Gábor tűzoltóőrnagy, nyíregyházi tűzoltó parancsnok és Ungi Nonát tűzoltó hadnagy a parancsnokság B-szolgálati csoportjának rajparancsnoka állt a rajtvonalhoz. Teljes védőfelszerelésben, valamint plusz szakmai súlyokkal, többek között tömlőkkel, mentőkötéllel, baltával futottak fel a versenyzők a Szatmárnémeti Közigazgatási Palota 10. emeletére. Oszlár Gábor tűzoltóőrnagy korosztályában 2., Ungi Nonát tűzoltó hadnagy pedig 3. lett, tudatta a katasztrófa védelem. A nyíregyházi hadnagy parancsnokával is meghódította a magas belvárosi épületet. Csapatban a 4. lettek a nyíregyházi versenyzők. Több órás napsütés mellett ma is 26 fokon tetőzik Nyíregyházán a hőmérséklet. Csapadékra egyelőre nem számíthatunk, még a légmozgás sem élénkül meg. Éjszaka viszont a derült égbolt alatt már egészen 6 fokig lehűl majd a levegő. Holnap is ugyanilyen meleg lesz napközben, és bár több felhő lehet majd felettünk, eső továbbra sem várható. A jövő hét közepéig kitart a meleg, utána jöhet csak némi zápor, és csak ezt követően tapasztalhatunk majd néhány fokos lehűlést. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Egy kis délutáni feltöltődés, hogyha tehetjük, akkor pár percre menjünk ki a szabadba, mondjuk nem a sportolásra gondolok, főleg a munkatempó kellős közepén, hanem csak is egy kis friss levegőre, mert azért valljuk be őszintén, hogy mondjuk aki a számítógép előtt ül, ritkán jut eszükbe, hogy azért odakint egy egész szuper kis világ vár minket. Remélhetőleg én pedig a legjobb zenékkel várok mindenkit. Tom Novival indulunk, aztán Kovalszkijék is fölkészülnek. Ez a Best FM, csodás délutánt kívánok mindenkinek, én Zentai Edit vagyok. We'll be right back.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM-et hallgatjuk minden nap a munkahelyen a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-et hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkába menet, a

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

A tegnapi Mihályokat még azért gondolom nagyon sokan a mai napon is köszöntik. Netán már terveznek valami hétvégi ünnepre, és nagyon jól teszik. És a Mihályok mellett azért ne felejtsük el a mai napon névnaposainkat, ugyanis szeptember 30-a van, a mai névnaposoknak pedig külön is jár a figyelem, mert hogy ma a Jeromosokat köszöntjük. A Jeromos egyébként görög eredetű név, melynek jelentése szent nevű. Úgyhogy boldog névnapot kívánok minden Jeromosnak, ám bár nekem nincs Jeromos ismerősöm, de cuki a név, úgyhogy tetszik. Mik történtek itt még a mai napon? Hát képzeljék el, hogy pontosan ezen a napon mutatták be 1960-ban a Flintstones családot, vagyis Freddy és Béni, és a két kőkorszaki család idén már 66 éve, hogy része a televíziózás történetének. Hát nem rossz egy olyan sorozattól, ahol még a mosógép is lábbal működött. Ma már ezt el se tudnánk képzelni, viszont nagyon mulatságos ez a kis film, úgyhogy, vagy mesefilm, úgyhogy szerintem még a mai gyerekeknél is remélem, hogy megállja a helyét. Egyébként ma hivatalosan is búcsúzunk szeptembertől, holnap ugye október, úgyhogy aki eddig azt mondta, hogy majd szeptemberben megcsinálom, annak nagyon fogy az ideje, mert hogy holnap már egy új hónap, és remélhetőleg új lehetőségek sora is már ott vannak a fejünkben. Az én kezemben pedig az egér van, és indítom Ékön dalát itt Beszten.

A meséket nagyon szeretjük, és a mai napon, szeptember 30-án a népmese napját tartják meg, mégpedig a könyvtár kamaratermében. A program ingyenes, és én bízom benne, hogy nagyon sokan regisztráltak, hiszen olyan előadókat is lehet hallani, mint például Simándi Laci bácsi, vagy éppen Berec András, Kossuth Díjas énekes mesemondó önálló estjére is sor kerül majd délután 16:30. Nagyon szuper kis program lehetőség, úgyhogy én jó hangulatot kívánok mindehhez. Egy másik program a mai napra, Bursza táncházra várnak mindenkit. A Nyíregyházi Egyetem szertárában lesz majd ez a program este 8 órakor. A program lehetősége között érdemes azért szemezgetni, hiszen nagyon sokan készülnek majd a nyílt napokra. Ennek is egy szépen órarendi formában összeszedett kis plakátját lehet megnézni az oldalunkon. És persze jön majd a Fit szüli nap, Fit szerda, úgyhogy mozogni is lehet, kulturálódni is lehet, és élvezni is lehet a legjobb zenéket, hiszen jön Daniel Figergő itt a Best FM-en.

pánikra remélhetőleg semmi ok, mindenki jól érzi magát, aki igen nyugodtan fölteti a kezét, hogy igen, jól telik ez a szerdai nap, szépen haladunk. A délutánban nem sokára ugye 2 óra felé fogunk majd itt kanyarodni, úgyhogy aki 2-ig dolgozik, ők már biztosan úgy vannak, hogy hát ezt már fél lábon is kibírom. Jó hangulatot és jó utat kívánok mindenkinek, balesetmentes közlekedést, ez a nagyon fontos dolog, és én hiszem, hogy mindenkit odavárnak, hazavárnak, úgyhogy tényleg érjen mindenki haza biztonságosan. Egyébként ugye volt itt Road Poll akció, aminek már az eredményeiről lehet olvasni. Egyébként több mint 5000 közlekedőt ellenőriztek a megye útjai, egy hét alatt, és itt a rendőrök elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer és a bukós isak használatát vizsgálták ugye kerékpárosoknál, illetve motorosoknál egészen pontosan. A hatóságoknak több mint 900 esetben kellett intézkedniük itt az egyhetes akció során, és kihangsúlyozzák, hogy az ellenőrzésnek nem a büntetés, hanem a megelőzés és a figyelemfelhívás az elsődleges célja, úgyhogy fogjuk is ezt így fel, hogy tényleg ezennek a akciónak gyakorlatilag a lényege, viszont nagyon úgy tűnik, hogy itt a számisztika azt mutatja, hogy a Road Poll akció nem csak vármegyei, hanem országos szinten is több ezer szabálytalanságra derített fényt, ugyanis egy hét alatt csak nem 44 ezer járművezetőt ellenőriztek a magyar utakon, és több mint 9 ezer esetben intézkedtek a biztonsági öv használatának az elmulasztása miatt. 214 gyermeknél találtak szabálytalanságot a gyermekbiztonsági rendszer használatával kapcsolatban, valamint 81 motoros közlekedett bukós isak nélkül. Ennye-bennye. Egyébként a rendőrök továbbra is ellenőrzik a rolleresek közlekedését, remélhetőleg, és mi városlakók is szerintem, én legalábbis, ahogy tapasztalom, nagyon sokszor figyelmeztetjük a rollereseket, főleg a belvárosban, amikor nagyon-nagyon nagy sebességgel száguldanak, hogy lassítsatok már, hát aztán arról is lehetne beszélni, hogy milyen visszajelzést szoktunk tőlük kapni. Én azért mindenfélét szoktam kapni, amikor figyelmeztetem őket. No de, az én lendületem az igencsak erős, úgyhogy én igenis fogok jelezni nekik, hogy lassítsanak. No, mi nem lassítunk a tempóval, mert hogy Joe by Joe érkezik a Funky Groove-val itt a Best FM-en a legjobb zenék között.

És én lassan elköszönök erre a napra, erre a délelő délutánra. Én nagyon köszönöm, hogy együtt rádióztunk, és hogy hallgatnak minket. Remélem, hogy egy kis jókedvel azért sikerült itt a szerdai napot meglendíteni. No, ehhez fog hozzájárulni majd Dékán István, aki a következő órák zeneiségét és jó hangulatát fogja itt nekünk hozni. Remélhetőleg 6 óra után pedig, hogyha valakinek szüksége van egy kis lüktetésre, akkor is érdemes a 103.9-en maradni, hiszen a Night Shift-tel érkeznek majd a Best FM DJ-i. No hát vigyázzon mindenki magára, élvezzük ezt a szép őszi napot, és ne felejtsük el, hogy a hétnek még csak a felénél járunk, úgyhogy kellemes délutánt kívánok, találkozunk a holnapi napon, ugyanitt a 103.9-en. Szép szerdai napot kívánok mindenkinek, az elmúlt 4 órában Zenta Jeliter rádiózott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha polikarbonát, akkor Kelet Szolár. Óriási választék, hihetetlen árak, akár házhoz szállítással. Kelet Szolár. Nyíregyháza, Kállói út 71. keletszolar.hu.
2: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Nem zártak könnyű szezont a méhészek. Változik a parkolási rend több utcában, Merrák elleni sétát szerveznek Sóstón. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Tavaszi fagyok, nyári szárasság, nem zártak könnyű szezont a méhészek. A részletekről kérdeztük Bugyi Zoltánt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnökét.
4: Tavasszal fagyokkal kezdtünk, és ugye ez leginkább az akácosainkat érintették, viszont mindezek ellenére az akác termésünk az átlag felettinek mondható igazából, mert a fagy után kibújó kisebb ügyek is néhol, nem mindenhol, de valahol jól mézeltek. A napraforgó, ami a fő hordásunkat adja az akác után, sajnos az nagyon gyengén sikerült, valahol a méhészek tudtak róla, mérhető eredményeket, de nagyon sok helyen igazából a napraforgó termésnek a feles sincs, ami szokott az országban, és sajnos a méhészek küzdenek a virágpor hiánnyal, a méhészek virágporpótlást csinálnak a méheknek jelen pillanatban, épp a beterelés zajlik, és nem tudom, hogy a jövőre nézve ez milyen hatással lesz a méh családokra.
3: Változik a parkolási rend, csütörtöktől több nyíregyházi utcában, közölte a Nyír VV Nonprofit Kft. Október 1-től fizetőssé válik a parkolás az Ószőlő utca belvárosi szakaszán, a Kert utca 2, 20 és a Szántókovács utca 2, 18 szám mögötti parkolónál. Az új területek meglévő fizető parkolózónákhoz csatlakoznak, így új parkolóautomatákat nem helyeznek ki. A városüzemeltető tájékoztatása szerint október közepéig még nem büntetnek, a két hetes türelmi időszak alatt kizárólag figyelmeztetést kapnak a fizetés nélkül parkológépjárművek tulajdonosai, pótdíjat nem szabnak ki. A megelőzésre, a korai felismerés fontosságára és az egészségtudatosságra hívják fel a figyelmet október 4-én a Női Mellrák elleni programon. Nyíregyháza Sóston várják az érdeklődőket, a programot a VOSZ női szekció szervezi. A résztvevők közösen körbesétálják a sóstói tavat, majd szűrésekkel folytatódik a program. Egészségügyi vizsgálaton és tanácsadáson is részt vehetnek az érdeklődők. A programon való részvétel regisztrációhoz kötött, részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Több órás napsütés mellett ma is 26 fokon tetőzik Nyíregyházán a hőmérséklet. Csapadékra egyelőre nem számíthatunk, még a légmozgás sem élénkül meg. Éjszaka viszont a derült égbolt alatt már egészen 6 fokig lehűl majd a levegő. Holnap is ugyanilyen meleg lesz napközben, és bár több felhő lehet majd felettünk, eső továbbra sem várható. A jövő hét közepéig kitart a meleg, utána jöhet csak némi zápor, és csak ezt követően tapasztalhatunk majd néhány fokos lehűlést. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: 3 perccel 2 óra után újra itt a délután ez a Best FM. 30-a van, elszaladt ez a szeptember, és holnaptól pedig már az október vár minket. Tehát ezzel a gondolattal, és majd a legnagyobbakkal már is nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Emily Sandé-nek el, Next to Me.

0: te zenéd, a te rádiód. Best FM.
1: Best FM.
2: Itt vagy, veled én, te meg én, gyere nézd meg, hogy merre sodor az élet, éltet, ha nem is kéred, gyere, nem nézlek.

Valahol itt énekeltek a bagosiék, ez a Best FM, odakint pedig hamisítatlan késői nyár, vagy indiány nyár, akárhogy is nézzük, 26 fok van, és hát szépen süt a nap, érdemes kihasználni a délután perceit. A reggel azért hűvös, úgyhogy inkább a délutánt érdemes a játszóterezésekre beidőzíteni, vagy a hosszú sétákat ide célozni, ütemezni, mert most még jó idő van, keleties szél kíséri egyébként a perceket, zavartalan napsütésre számoljon, és nagyjából a következő napokban ez azért nagyjából így marad, így alakul, bárhogy telnek a napok, egyre több felhő érkezik majd, 8-a körül pedig egy markánsabb hidegfrontot követően eső érkezik, és egy komolyabb lehűlés után már nem érjük el ezeket a hőmérsékleti adatokat, akkor már majd 20 fok alatt lesznek a nappali maximumok. Hát ez így a legfrissebb előrejelzés. Luke Combs jön a First Car után, Art Avenue is énekel, csak azért is szerelem.

A Magna Cum Laude énekelt a főnököm után a Maroon 5 sikeres Eve Will Be Loved címmel. Itt a legnagyobbak között ez a Best FM. Muszáj, hogy teszteljük most már a fűtési rendszereinket. Ugye hát nyilvánvalóan nem a nyírtávhő által fűtött lakásokról legyen szó, hanem az egyedi fűtési rendszereket használók fűtésberendezéseinek tesztelési ideje érkezett el. Legyen ez konvektor, legyen ez cirkó, vagy bármilyen szilárd tüzelésű, vagy bármilyen tüzelésű fűtőberendezés, kazán, kályha, bármi is, hiszen a napokban, ahogy már említettem, komolyabbat süllyed majd a hőmérséklet, és akkor már majd a reggeli percekben is. Igen, csak hűvös lesz, a délutánokban, az éjszakákban számíthanunk kell majd egy kis fűtésre, így pedig azért nem az utolsó pillanatban lenne érdemes ezzel foglalkozni, hiszen óriási a terhelés most a gázszerelőknél, a fűtésberendezés szerelőknél, és az időpont egyeztetés sem lesz egyszerű. Egyébként a klímák még ebben az átmeneti időszakban nagyon jó szolgálatot tehetnek, 0 fok után pedig a hatékonyságuk rohamosan csökken, nem igazán tudnak meleget fújni a lakásokba, mert hát a kinti hőmérsékletből nehéz ezt úgymond elkülöníteni, elszívni, elszivattyúzni a meleget, mert kint sincs jó idő. Szóval nagyjából ez a helyzet, készüljön rá, közben pedig jönnek a dalok a Maroon 5 után, a 50 Cent, de meg Dr. Béres és Mongo Rise, ők

közjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM.

Macy Gray dalát követően majd Eros Ramazzotti meg Anastasia I Belong To You dalát hallgatjuk és nézzük a diák igazolványok helyzetét. Elkezdődött az iskola szezon, a tanév kezdetével ismét megnövekedett a diákok száma az autóbuszokon és a vonatokon. A MÁV csoport felhívja a tanulók és a hallgatók figyelmét a kedvezményes utazás legfontosabb szabályaira, különösen a bérletek helyes személyhez kötésére, ugyanis a bérlet egy bizonyos számsorral érvényes mindösszesen, ugye a tanuló bérlet az lényegében az oktatási azonosító helyett most már az állandó diákigazolvány 10 számjegyű kártya számával együtt érvényes, ezt a kettőt együtt kell magával hordja a diák, illetve így kell érvényesíteni a tanuló bérletet. Ezzel számoljon mindenképpen, nehogy elfelejtsük, mert bírsága vége, egyébként pedig jönnek a dalok Eros Ramazzottival, aztán Roy és Ádám után a Five, Keep on Moving mindjárt.

0: Emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Szaladnak, repülnek a percek a hét közepén is. Mindjárt 3 óra, a Pizza Mafia játéka pedig készen áll. Most már csak az ön figyelmére számítunk ebben az órában is, hiszen 3 órától 4 óráig ez itt a Best FM-en, és hát ne feledje, ma is megnyerheti a szuper pizza menüt a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal. Érdemes tehát keresnie Best FM Nyíregyháza Facebook oldalunkon a kitett kérdést és válaszolni.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: 5. alkalommal tartottak őszi mese egyetemet. Éremesővel rajtolt a szezon. A klímaváltozás hatásait összegezte a KSH. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. 5. alkalommal rendezték meg az őszi mese egyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény óvó és tanítóképző intézete minden évben a Magyar Népmeséért Alapítvánnyal közösen szervezi az eseményt. Idén a női mesemondástól a papír színházon át az erdélyi és a helyi mesekincsig vezetett a program, írja honlapján az intézmény. Szabó György rektor beszédében kiemelte, a mese szerepe nem csökken attól, hogy egyre inkább digitális világban élünk. A mesék ugyanis digitális eszközökkel nem helyettesíthető módon közvetítenek emberi viszonyokat, erkölcsi példákat, a jó és a rossz kérdéseit, és segítik a gyermekeket a világban való eligazodásban. Éremesővel rajtolt el az őszi szezon a Nyíregyházi Sportcentrum úszóinál. A hétvégi versenyen összesen 21 érmet szereztek a mieink. Az úszók értékes versenytapasztalatokkal gazdagodtak, az edzők pedig fontos visszajelzéseket kaphattak arról, hol tart jelenleg a felkészülés, írja a közösségi oldalán a Sportcentrum. A folytatás hazai medencében jön, 7. alkalommal rendezik meg a Szabolcs kupát októberben a Nyíregyházi úszodában. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetője.
5: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
4: És most néhány szó az időjárásról. Több órás napsütés mellett ma is 26 fokon tetőzik Nyíregyházán a hőmérséklet. Csapadékra egyelőre nem számíthatunk, még a légmozgás sem élénkül meg. Éjszaka viszont a derült égbolt alatt már egészen 6 fokig lehűl majd a levegő. Holnap is ugyanilyen meleg lesz napközben, és bár több felhő lehet majd felettünk, eső továbbra sem várható. A jövő hét közepéig kitart a meleg, utána jöhet csak némi zápor, és csak ezt követően tapasztalhatunk majd néhány fokos lehűlést. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel 3 óra után ez már a Pizza Mafia játéka itt a Best FM-en, mely egészen 16 óráig, 4 óráig számít figyelmére, üzeneteire, hozzászólásaira. Megtalálja már a beugró kérdést Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Kutasson itt és találjon a kérdésre, addig érkezzen James Blunt.

Lazulós percekkel indult a hét, közepi pizzamafiás játékunk, James Blunt énekelt, és a folytatásban itt van a Hősök és Diaz közösében a Rég láttalak, ez a Best FM, és pörög a pizzamafia játék, amely egészen 16 óráig számít figyelmére, hozzászólásaira, üzeneteire, így tudom regisztrálni a játékba, ha megkeresi bejegyzésünket Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza, ott hozzászól a kérdéshez, én pedig majd bedobom nevét virtuális kalapunkba, sorsolok majd, akkor majd kiderül, hogy ki nyert, aki legalábbis innen nyertesként kerül ki. Hát nagyjából a játékot mindenki ismeri, már szerintem semmi újat nem mondtam. A mai kérdésünk pedig gyermekkorunkra fókuszál, mire gyűjtöttünk gyermekként. Én már is két alternatívát hoztam, és biztos vagyok benne, hogy önnek is vannak ilyen régi emlékei ennek kapcsán, hogy gyűjtöttünk valamire. Hát ön mire gyűjtött, mire szánt a gyermekkorát, és hát így jöjjenek a legnagyobb dalok is a megfejtések mellé. Méghozzá Rég láttalak Hősökkel, Diazzal, Britney Crazy-e, és majd Marics Peték is énekelnek mindjárt.

El kell, hogy engedj a srácoktól, itt a Best FM-en, és a játékkérdést a Pizza Mafia játékához kapcsolódóan megtalálja a Facebook oldalunkon már. Egy ideje Best FM Nyíregyháza, arra vagyok kíváncsi, hogy mit gyűjtött gyermekként, és hát hoztam alternatívákat, például a turbórágós papírt, meg valamilyen világítós kütyüt, mely azért biztosan elcsavarja legalábbis a gyermeki szemet fejet. Voltak ilyen robbanós pisztolyok, én még erre is emlékszem is. Jönnek üzenetek, itt van például a legelső Edith, ő válaszolt a leggyorsabban, azt írja, iskolai bélyegre. Igen, volt régen egy ilyen ellenőrző füzethez hasonló kis bélyeggyűjtő füzetecske, talán 200 forint volt benne egy bélyeg, legalábbis az én időben nem gyűjtöttem sokáig, mert nekünk ez nagyon hamar megszűnt. Szerintem Edith erre céloz, bakelit lemezekre, Istvánné üzenete. Én gyerekként nem igazán gyűjtöttem ilyesmit, nem is nagyon volt eszembe, Matchbox kis autóra, imádtam őket. Beatrix hozzászólása, hát nem egy kislánynál gondolnám a Matchbox gyűjteményt. Díszes szalvétákat vettünk és gyűjtöttünk, Anikó így válaszolt, és volt bélyeggyűjtés az iskolában, szerintem Rita az Edithre hajazva válaszolt, küldte üzenetét. Hát így várom még az ön hozzászólásait, bőven van idő, és idehozom a dalokat is méghozzá. Énekel a folytatásban Beyoncé, aztán pedig majd az Iron Mafia is érkezik. Volt egy álmom.

Mászi után a Never Be The Same Again című dalt követően a Szél dal érkezik Magdit. Készítettem a Pizza Mafia játéka pedig még egy fél óráig elérhető Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán. Most is megtalálja, Nyíregyűjtő gyermekként így tettem fel a kérdést, és azért a személyes sztorimat azért elmondom, mert hát nem voltak ilyen régi kvarcjátékok, én nagyon szerettem volna egyet. Egy ideig gyűjtögettem erre, aztán elengedtem, mert hát ahogy sikerült ezt összegyűjteni, nagyjából így emelkedtek az árak is, legalábbis az én gyermekkoromban, úgyhogy ez az álom igazából nem teljesülhetett be. Remélem, hogy azért az öné sikeresebb volt. Na nézzük a hozzászólásait. Besten csizmára gyűjtött Anita. Hát ez egy komoly gyűjtögetés lehetett, ez a mai viszonylatban is igen drágának mondható. Rubik kockát gyűjtött Tibor, aztán hát mikor, mire, csoki ruha játéka, hogy írta ezt Nikoletta. Biciklire gyűjtöttem, írja ezt Tündi, hát ez is egy igen nagy feladat, én azt gondolom gyermekként. Hát ha szülők segítettek, akkor talán összejöhetett. Azért elég szertágazó ez a dolog, javarészt azt hittem, hogy mindenki a csokit fogja kiemelni, na de egyáltalán nem így jönnek üzenetei. Várom még az ön hozzászólását, fogalmazza meg, én pedig regisztrálom a Pizza Mafia játékába. Ne feledje, ma is megnyerhető a Super Pizza menü a Gusztóval és a Bolognese pizzával, mely holattól már át is vehető. És míg sorsolok, melyet majd a 4 óra hírek előtt teszünk meg, addig jönnek a dalok és a széldal, most Magditól a Rasmus féle In The Shadows is bekészítve. Kelemen kabátban is jön mindjárt az úton dallal.

Ahogy Norbert mondaná, ugye a Szöszböz dal itt szólalt meg a legnagyobbak között a Rasmus itt velünk, és majd Kelemen Kabátban énekel a folytatásban. Az úton dal készítve, a Pizza Mafiás játékunk pedig még elérhető 20 perce van, hogy megfogalmazza üzenetét, hozzászólását, mi az, amire gyűjtött gyerekként. Így tettem fel a kérdésemet, és tényleg azt hittem, hogy itt javarészt a csokoládéra fogjuk kihegyezni gondolatainkat, de egyáltalán nem így van. Valaki nagyon komolyan, mondjuk egy biciklire gyűjtött, ugye beszéltünk Tünde hozzászólásáról is. Matrica albumra még a mai napig is megvannak Gábor, Szabolcs kis fába vágta a fejszét, világéletemben nagy állatbarát voltam is, vagyok is. Az első nagyobb gyűjtésem egy gyönyörű éjfekete csikóra ment, és milyen gyönyörű ajándék lehetett ez saját magának. Nagyon semmire, vagy horgászfelszerelést vettem, vagy édességet, ez már... Másik Tiborunk üzenete semmire? Ilyen üzenetek is érkeznek, ezt Jolán írta, biciklire gyűjtöttem, írta Csaba, aztán egy Barbie házra, ez pedig már Adrien hozzászólása. Valamit nagyon rosszul csináltam, mert 34 vagyok, de még mindig nincs meg, pedig 9 évesen látta meg a boltban. Hát akkor ez még mindig nem egy elvarrott szál. Szokták volt mondani, ami késik, az nem jön időben. Úgyhogy van még idő, én azt gondolom, beteljesíteni ezt az álmot is, és közben megdúdolhatunk is, szerintem. Kelemen Kabátban az úton című dal után Busta Rhymes és Mariah Carey. I Know What You Want.

Mi legyen itt a legnagyobbak között, ez jön a folytatásként, és éppen csak pörgött le a dal, melyet mindenki jól ismer, Busta Rhymes és Mariah Carey közösében. I Know What You Want, itt pörgött a legnagyobbak között, 10 perce van, hogy megoszta velem gondolatait a játékunkkal kapcsolatban, mely hozzásegítheti a pizzákhoz, ugyanis a szuper pizza menü elérhető ma is, még 10 perce van, tehát hogy megírja nekem, hogy mire gyűjtött gyermek korában, így várom még hozzászólásait, és itt a New Level Empire.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És már érkeznek a friss hírek, Andrés tájékoztat minket a folytatásban, a Pizza Mafia játéka pedig éppen most ezzel a gondolattal le is záródik. Már most ne üzenjen, hanem inkább nézzük, hogy miről szólt ez a játék. Hát arra voltam kíváncsi, hogy gyerekként mire gyűjtött, mindig van valami, amit szeretnénk megvenni, mert éppen csak elcsavarja a szemünket, a gondolatunkat. Általában a szülők egy kicsit ösztönzik a gyermekeket, hogy próbáljanak takarékoskodni, legalábbis az én szüleim ezt csinálták. Ez pedig hát nyilvánvalóan azzal jár, hogy nem vesznek meg mindent, hanem egy kicsit meg kell tanulnunk nekünk gyerekként, hogy mit jelent a pénz értéke. Ezért gyűjtögetünk valamire, ami utána vagy összejön, vagy nem, mert tartjuk-e olyan fontosnak, hogy hosszú időn keresztül ez legyen a prioritás, mondjuk egy ékrémmel szemben. Arra voltam kíváncsi, hogy ön gyűjtötte valamire. Ezerféle üzenet érkezett, én pedig sorsoltam. Íme a nyertes, könyvekre imádok olvasni. Szilvia hozzászólását sorsolta most a programunk, a gépünk. Köszönöm mindenki hozzászólását, bőven van még alkalmunk együtt játszani a holnapban és a péntekben is, itt lesz velünk a Super Pizza menü, én azért figyelnék rá, illetve a következő órában is érdemes itt maradni, velünk tartani, hiszen jönnek majd a híreket követően az útinfók.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az ésséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Ha polikarbonát, akkor Kelet Szolár. Óriási választék, hihetetlen árak, akár házhoz szállítással. Kelet Szolár. Nyíregyháza, Kállói út 71. keletszolar.hu.
4: Teljesen megújult a rádióreklám nyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Családi programot szervez a Skanzen. Erdőismereti akadályversenyt hirdet az erdei iskola. Lépcsőfutás Szatmárnémetiben. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Október 10-én családi programot szervez a Sóstói Múzeum falu. A Hordoz, Ringas, Ölej, Gyermekgondozás, Régen és Ma című rendezvény középpontjában a kisgyermekek gondozásához kapcsolódó régi szokások, tapasztalatok és azok mai továbbélése áll, derül ki a Skanzen közleményéből. Az egésznapos programon szó lesz mások mellett a hozzátáplálásról, a babagondozás egykori és mai praktikáiról, valamint a gyermekhordozás hagyományairól is. Szerveznek baba-mama jógát és interaktív előadást is. A program keretében bemutatják a hajdani falusi élet mindennapjait is, bepillanthatnak az érdeklődők a pásztorok életébe, tartanak pásztorkutyás bemutatót, de lehet szőni vagy tésztát készíteni is. Kiből lesz az erdész? Idén is meghirdeti erdőismereti akadályversenyét a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola az Erdők Hete alkalmából. Nyíregyháza város felső tagozatos tanulói jelentkezhetnek 3 fős csapatokban a vetélkedőre az előzetes feladatlap kitöltésével és visszaküldésével. Az akadályversenyen a feladatlapot legjobban kitöltő 6 csapat vehet részt. A jelentkezéseket november 3-áig fogadják, a vetélkedőt november 11-én rendezik az erdei tornapályán. A legügyesebb csapatokat díjazzák, részletek a nyíregyháza.hu oldalon. 2 nyíregyházi tűzoltó képviselte hazánkat Szatmárnémeti Nemzetközi Lépcsőfutó versenyén. A 12. alkalommal megtartott megmérettetésen Oszlár Gábor tűzoltó őrnagy, nyíregyházi tűzoltó parancsnok és Ungi Nonát tűzoltó hadnagy a parancsnokság B-szolgálati csoportjának rajparancsnoka állt a rajtvonalhoz. Teljes védőfelszerelésben, valamint plusz szakmai súlyokkal, többek között tömlőkkel, mentőkötéllel, baltával futottak fel a versenyzők a Szatmárnémeti Közigazgatási Palota 10. emeletére. Oszlár Gábor tűzoltó őrnagy korosztályában 2., Ungi Nonát tűzoltó hadnagy pedig 3. lett, tudatta a katasztrófa védelem. A nyíregyházi hadnagy parancsnokával is meghódította a magas belvárosi épületet. Csapatban a 4. lettek a nyíregyházi versenyzők. Több órás napsütés mellett ma is 26 fokon tetőzik Nyíregyházán a hőmérséklet. Csapadékra egyelőre nem számíthatunk, még a légmozgás sem élénkül meg. Éjszaka viszont a derült égbolt alatt már egészen 6 fokig lehűl majd a levegő. Holnap is ugyanilyen meleg lesz napközben, és bár több felhő lehet majd felettünk, eső továbbra sem várható. A jövő hét közepéig kitart a meleg, utána jöhet csak némi zápor, és csak ezt követően tapasztalhatunk majd néhány fokos lehűlést. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

perccel, ez már a közlekedési blokkunk is. Gyönyörű idő van odakint, továbbra is kitart a hamisítatlan indián nyár, 27 fok a hőmérőn. Lehet, hogy most az autóban még talán melegünk is lehet. Hát ide jönnek az útinfók, és már is kezdünk.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Tösd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat.
2: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
1: Változatosan.
2: Délután is 103.9 Best FM.
3: A biztonsági öv mindig figyelmünk fókuszában legyen, miközben dúdolunk az autóban a gyengéden, yes, yes, és Szabó Ádám közösében csendült fel a közlekedés perceihez. Jó utat kívánok, Black Street, Dr. Dre, Queen Pen és a No Diggity, egy kis mutogatós rap a folytatásként. Egy jó hír pedig a Kálói útról. Hát lassan-lassan elkészül a körforgalom, a jelzőlámpás irányítás már a multi, de a sebességkorlátozásokra továbbra is számítania kell. Egy kicsit azért könnyebb haladni, egy kicsit kevesebb a várakozás, ne rohanjon, nagyon figyeljen a táblákra, senkinek nem hiányzik a baleset, de ahogy mondtam, egy kicsit, most már gyorsabb itt a közlekedés. Beszéljünk a 36-osról, a terelésről, mely egy jó ideje már hát nehézségeket okozza az innen érkezőknek, ugye a simai főfolyás bővítése miatt egy útszakaszt le kellett zárni, ezért a 36-oson nem érkezhet Nyíregyházára, illetve nem is tud keresztül haladni ezen az útszakaszon, hanem kerülnie kell a 338-ast érintve a 38-as irányába. Így érkezhet meg városunkba, vagy így mehet városunkból. Még ez néhány napig van így, ugyanis október első napjaira már várjuk a korlátozás feloldását, de egyenlőre még számítani kell arra, hogy itt pörögnek a munkálatok, terelésre, lassú haladásra készüljön. Újra biztosan nyeregbe fogunk pattani, pontosabban sokkal többen fogunk nyeregre pattani, ugyanis a vasútállomásnál is van most már bicikli tároló, hogy lezárjuk a cangát, hogy nehogy ellopják, mert azért az durva lenne, amikor éppen utaznánk, hogy ült helyét találjuk a bicikliknek. Néhány bringát már biztonságosan lezárhatunk itt, ezzel is készülni érdemes. Csak 10 perc, ez pedig majd 4:30-kor a protokollális gyógyítás és az orvosi kutatások összefüggéseit vizsgálja dr. Móri Gyula Szakács Tiborral. 4:30-kor

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Csak óvatosan figyelve az oldal és a követési távolságra. Tudja mindenkit, hazavárnak, Szétszeretlek címmel érkezett a dal alá Helénával Halott pénzzel. Igazából Marsalkó Dávidot halljuk énekelni. Heléna mellett Kert utca, végre visszakaptuk a kanyarodó sávot, befejezték itt az aszfaltozást, hogy dob-e az autón, azt nem néztem meg, nem jártam még erre, de ha bármit megtudok, akkor mindenképpen szólok. Aztán, hát továbbra is a rolleres balesetek vezetik a statisztikákat, volt egy a Hunyadi utcán, úgyhogy nem vagyunk továbbra sem figyelmesek. Várok észrevételeket, gondolatokat, hozzászólásokat. 30 333 103 9. Ugye jól ismerjük már a mantránkat, várom tehát üzeneteit, készülünk egészségesszenciánkra, jön a Csak 10 perc, protokoláris gyógyítás versus orvosi kutatások. Na nézzük!
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
5: perc. Ma szerintem vitatkozni fogunk egy kicsit a dr. Mórik Gyulával, és nem kifejezetten azért, mert hogy nagyon-nagyon másféleképpen látunk dolgokat, csak az, hogy más oldalról nézzük a dolgokat. Én ma mindenképpen a nagy közeg hangján fogok megszólalni, amúgy is a nép hangja vagyok. Köszöntöm a rádióhallgatókat, indul a Csak 10 perc rovat. Dr. Mórik Gyula itt van velem a vonal túlvégén. Szervusz, doktor úr!
6: Szervusztok! Na. Egyáltalán nem biztos, hogy másképpen fogunk vélekedni, mert én most kérdést jöttem feltenni, és nem vélem.
5: Hát voltak különben olyan e-mailek, ezt elmondom a hallgatóknak, hogy egyfolytában jönnek olyan megkeresések, vagy olyan kérdések, hogy amikor elmennek a betegek egy bizonyos tünetegyüttessel egy házi orvoshoz vagy orvoshoz, akkor a protokoláris gyógyítás alapján kapnak egy javaslatot. És amikor veled beszélnek, akkor kapnak egy másik javaslatot. Na most itt a két tűz között nem tudnak hova gondolni, mert hogy mind a kettő orvos.
6: Oké, de nem biztos, hogy a kettő különbözik.
5: Uh-huh. Az csak, abszolút nem, csak hogy lehet, hogy mondjuk...
6: De előfordulhat, igen. Hogy
5: és valami... te mit akartál mondani?
6: Nem, én kérdezni akartam. Tehát segíts nekem ténylegesen, hogy én jól látok-e dolgokat, vagy sem. Tehát
5: ez biztos, hogy
6: nem. Én kérdezek. Na jó, rendben van. Tehát volt egy beszélgetésem egy orvos kollégával, aki azt mondta, hogy gyógyítani kizárólag, és csak is kizárólag érvényben lévő protokollok alapján szabad egy orvosnak. Ami nem protokoll, az nem evidencia, tehát akkor az nem használható a gyógyításban. És én érveltem azzal, hogy de vannak kutatások, vannak valós humán eredmények már terápiákban, de teljesen hajthatatlan volt azért, mert néhány embernél ugye elszigetelt esetekben ez működik, még nem evidencia. És én igazából azt szeretném tőled megkérdezni, hogy szerinted mit tehet meg egy orvos, mit kell tennie egy orvosnak, és mire tett esküt egy orvos? Próbáljunk már meg ebben, segíts nekem most ezzel.
5: Emlékezzél vissza, te tettél esküt, nem én. Hát én nem vagyok orvos.
6: Oké.
5: Szerintem a gyógyítás, ugye? Arra tettetek esküt orvosként. Kívülállóként meg azt mondom, hogy nekem egy a lényeg, hogy gyógyítsatok meg.
6: De. Na most akkor, de ezzel nagyon más mondasz, tehát döntsük el, hogy mi az eszköztára egy orvosnak. Az, ami az adott pillanatban érvényes gyógyítási protokoll, és akkor is ragaszkodnia kell hozzá, ha más úton, módon, betartva azt az alapvető és legfontosabb orvosi szabályt, és ezt sose felejtsük el, jó? Mert azt gondolom, hogy ez az eskünek az alapja is, ezt már sokszor elmondtam, az a ne árts. Enélkül szerintem nem lehet orvosnak menni. Tehát ezt a törvényt, vagy ezt a dolgot nem szegheted meg. De hogy hogyan segítesz, ott már azt gondolom, hogy igenis van egy orvosnak mozgástere, ha kellőképpen képzett, utána járt, igazolt, stb.
5: És szerintem ez helyszínfüggő, Gyula.
6: Na, akkor mesélj.
5: Hát, mert hogyha valaki ugye az állami gyógyításban dolgozik, annak világos, hogy azt a szabályrendszert követnie kell. Az, aki nem dolgozik az állami gyógyítórendszerben, mégis orvosként, mondjuk magárendelésen praktizál, ott már szerintem sokkal szabadabb a mozgástér, és ott már lehetnek a kezébe olyan típusú tapasztalatok, olyan kutatások.
6: Használhatja
5: jobban, miközben azt tulajdonképpen egy állami gyógyítási folyamatban nem használhatná, hiszen nem tudja védeni se az intézményt, sem magát, hogyha nem a protokollt követi.
6: Rendben. Na de akkor mégiscsak ugyanott vagyunk, ahol eddig voltunk, hogy hát egyáltalán teljesen mindegy, hogy milyen közegben, legyen ez magánközeg vagy sem, használható-e az általad tapasztalatból is jónak ítélt, egyértelműen tudományos bizonyítékokra épülő, de nem protokoláris módszer vagy módszertan gyógyításra, ha az a betegnek nem árt, és az eddigi tapasztalatok alapján nem, hogy nem árt, hanem kőkeményesség.
5: Hát az orvos felelősségére.
6: Értem, az orvos felelősségére rendben van, de akkor is használható, vagy nem használható. Mikor teszel, mikor
5: Gyula,
6: vagy...
5: ezt folytatjuk, engem elvisznek.
6: Na jó, oké. Jó, akkor máshogy nézzük, jó? Akkor lépjünk már egy picit vissza, és akkor én elmondom, hogy én ezt mindenki ismeri, tudja, hogy egy folyamatosan romló, magas vérnyomásos betegségben éltem gyógyszerrel, folyamatosan romló cukorbetegségben éltem gyógyszerrel, jelentős túlsúlya 30 évig, és egy folyamatosan romló gyógyszer mellett is tünetes autoimmun kórképpel éltem. Tehát egy ideig ez nem zavart, de amikor már zavart, akkor bevetettem a tudásom, ugye, saját magam meggyógyítására. És mit vetettem be? A protokollt. Mert hogy azt ismertem.
5: Ami nem
6: itt működött. Voltál velem? Itt voltál velem, így van. Súlycsökkentés, mozgás, 160 g szénhidrát, stb. Kalóriadeficit és társai. Uh-huh. Tehát volt valami eredménye? Valami volt. Tehát ugye nagyjából 8 kg testsúlycsökkenésen, 10 higany milliméteres vérnyomás csökkentésen, 0,1 vércukor, és egy totálisan változatlan ugye autoimmun kórkép. Tehát jobb lett? Igen, de jó lett? Nem lett jó. Na most akkor bevetheti-e ilyenkor az ember azt, hogy hát akkor kétségbe esem, vagy én kétségbe estem, barátok, szuper szakorvosok, és nem tudtak átütő javaslattal élni, elkezdtem kutatásokat nézni, stb. Preklinikai, majd klinikai, majd gyakorlati tapasztalattal is körbevett kutatásokat, és az ott működőnek mondott javaslatoktól én egyszerűen még olvasni is szörnyű volt, mint éreztem. Tehát annyira szembe ment az én tudásommal, hogy azt mondtam, hogy ez biztosan nem működik így, ugye? És akkor heti labor, nagyon komoly bizonytalanság, nagyon lényeges a neárcs, főleg saját magadnak végképp nem akarsz, és akkor kontroll hátán, de egyre javuló és jobb értékek és jó irányú változás. És akkor innentől kezdve normál.
5: És ha te ezt elmondtad a kollégának, akkor ő erre mit mondott?
6: Hogy egyedi eset.
5: Hát ez az. Mert ugye te belőled nincsen.
6: Érdekes,
5: te belőled nincsen kutatás.
6: Az igaz, csak belőlem nincs, de magáról erről a területről van, és ezt látjuk. Tehát igazából ezt látjuk. Ha ezt tisztességesen elvégeznék nagy számú mintán, akkor ott valószínűleg ez szignifikánsan is láthatóvá válna, hogy le lehet tenni 40 kiló plusz, meg lehet gyógyulni autoimmun kórképből, úgyhogy se gyógyszer, se tünet, vércukrot is rendbe lehet tenni, vérnyomást is rendbe lehet tenni. Tehát akkor, ha egy emberben...
5: Van negatív példa ebbe a történetbe?
6: Nincs negatív példa.
5: De én.
6: Tehát ha a te?
5: Hát persze.
6: Na mesélj.
5: Hát ugyanúgy. Hát ugye lefogytam 42 kilót, majd utána fogtam magam, és ugye én voltam a renitens Tibi, aki a doktori információkat nem tartotta be. Tehát itt az is kérdéses, bocsánat, hogy is most szálljunk ki belőlem, mert nem én rólam szól a műsor, hanem hogy egy beteg hosszú távon fenntartható életet folytat-e ezzel a dologgal, megfordul-e, mert hogyha különben meg, hogyha változtat, akkor onnantól kezdve pedig ugye ugyanúgy jönnek a gyógyszerek, ugyanúgy jön a visszahízás, stb. Tehát itt ez a vékony jég,
6: És, aki, de te nem vagy negatív példa, te éppen pozitív példa vagy, sőt, egy igazi teszt példa vagy, hogy fogjuk megváltoztatni.
5: De sok ilyen beteged van, mint én?
6: Meggyógyulsz, mindenki ilyen.
5: Mármint az, hogy utána gondolod, fogja magát, és rossz fiú lesz?
6: Mindenki lesz egy darabig rossz fiú, csak általában a tékozló fiúk hazatérnek. Megmondom miért, mert amikor, ugye, most te, veled is mi történt? Gyógyszermentesen, vérnyomás, gyógyszerek minden nélkül, jó vérnyomással, jó vércukorral értél. Aztán utána, hát akkor engedékenyebb lettél, finomodon, diplomatikusan így fogalmaznék. Majd mi történt? Folyamatosan visszaszivárgó negatív dolgok miatt, negatív hatású ételek és egyebek miatt igazából újra beteg lettél. Pont. És aztán, mikor egyre beteget lettél, akkor jött a kétségbeesés. Tehát ha csinálsz egy irányt, akkor javulsz, gyógyulsz, gyógyszermentes, nem csinálod, romlasz, stb., majd megint csinálod, megint javulsz. Innentől kezdve többszörösen igazoltuk azt, hogy az a javaslat, amit te például kaptál, az működőképes.
5: Igen, csak ugye hosszú távon, hogyha ezt fent tudod tartani. Tehát hosszú távon ezeket a dolgokat, hogyha...
6: Addig működik, ameddig betartod azt, ami a javaslat. Hát persze,
5: ez az. A gyógyszereket pontosan ezekre az esetekre szedik az emberek, mert nem tudják betartani azokat a dolgokat, amik nekik nem jók.
6: Nem biztos, hogy nem tudják, mert nem is akarják azt. Én azt is elfogadom. Uh-huh. De még egyszer mondom, hát ez teljesen normális, hogyha valaki nem életünk akar váltani, de nem akar nagyon gyorsan meghalni.
5: És ezek utána ezek a betegek, akik valami miatt, de ugye nem a javasolt dolgot követték, ezek után elmennek orvoshoz, a másik orvoshoz, a te kollégádhoz, barátodhoz, akivel te beszélgettél, és elmondják neki azt, hogy hát csináltam, nem működött, nem bírtam én így enni, doktor úr, nem jó. Csinálják az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es terápiát, utána pedig kijön az, hogy hát nézze, magának már mindent megpróbáltunk, nem tudjuk csökkenteni a vércukrot.
6: Igen, és
5: csökkenteni
6: az
5: kell
6: és
5: a szénhidrátot.
6: Mellett se csökken.
5: És hogyha nem tudja csökkenteni a szénhidrátot, akkor jön az inzulin. Így van. Mert van olyan tanács, ami már itt be is fejeződött. Pont. Tehát ez a gond.
6: De még a protokollok se egyformák, az is gond. Erről egy mondat, teljesen más a tumoros protokoll Németországban, Magyarországon.
5: Én egyet tudok, is... Németországban az én cukorértéken tök jó lenne. Pipa, zöld pipa, kész, Magyarországon rossz. Pont.
6: Biztosan így van, ezt ebben nem tudom.
5: Teljesen másak különben ott az elfogadott cukorértékek. Tehát abszolút.
6: Oké. Okay.
5: Németországon még egészséges lennék, Magyarországon már nem.
6: De ez nem ettől függ. Akkor ez nem ettől függ, hogy egészséges.
5: Nálad meg pláne. Hát nálam neked mutatok egy 6-os vércukrot, azt mondod, úr.
6: Borzalmas. 6-os cukrot. Jó. Na de akkor megkérdezek még egy dolgot. Ha a protokoll az követné a tudományt, de nem követi. Legalábbis több évtized lemaradással követi, mikorra és mi a gond, és csak ennyit, és ez záró gondolat. Amikor az egészségedben szerepet játszik az, hogy milyen gazdasági érdekek vannak egy-egy terápia mögött, akkor igazából azt gondolom, hogy ott vannak még hiányosságok, és akkor elég diplomatikusan fogalmaztam.
5: Te mondtad, nem én.
6: Jó, oké, okay. és ha mindenkit, akinek van egy új gondolata, azt eltolunk, elnyomunk, ha nem árt, és mégiscsak használ, akkor tulajdonképpen ott tartunk, mint egy szemüvegszignácot, aki jelentősen meghaladta a korát, és mindenki alázta, és mindent elmondtak róla, pedig az utókor azt igazolta, hogy igaza volt. Ergo, ha ezeket nem teszteled, nem próbálod, nem csinálod, akkor ártatlan embereket nem mentesz meg, és akkor most hogy állunk ebben a történetben? Akkor mi az orvos feladata?
5: Még legalább 30 percet tudnék ebből beszélgetni, és még ebből legalább 25 lenne vita. Tehát, hogy ebben világos, hogy itt most jó a kérdés, de mennünk kell mellett, tehát az időnk, jó? Folytathatjuk ezt akár holnap, hogyha gondolod, ha van kedve.
6: Én oda mennék el, egy másik kérdés feltennék holnap, de akkor
5: majd ez holnap, jó?
6: Jó rendben.
5: Jó, oké. Okay. Köszönjük, doktor úr. Szép napot, szia!
6: Szervusz.
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en.

0: Hallgatunk jelenti az utakról.
1: Ezek akkor már a hallgatói üzenetek, méghozzá Everless dalát követően nyírturára, fókuszálunk itt az MFE, fotózgat, és nem olyan régen még Vasmegyernél is látták a rendőrök a fehér Opelt méregetni, óvatosan tehát bárhol jár. Téglás környékén látni a rendőröket, de ez most nem konkrétan a 60-as csomópont, én azért figyelnék. Valami oknál fogva nagyon lassú a haladás, méghozzá Biri és Balkány között a 41.02-esen. Nem tudom, mi történik itt, óvatosan erre. Hírkarászból ritkán jön üzenet, most a Kossuth utcán talál rendőröket. És a Narcs határában is érdemes nagyon figyelni a 41.08-ason.
2: A várostábla előtt is a Széchenyi úton is úgy néz ki, hogy rendőr figyeli a közlekedést.
1: Nagyon-nagyon aktív a külterület, óvatosan bárhol jár üzeneteit, kiegészítéseit, pedig várom a folytatásban is 30-33-30-303-9. Folytatjuk dalokkal, érkezik a Jetlag, meg a Madhouse, a Like a Prayer dallal, melyet ugye Madonna nyomán gondolhattak újra, aztán nézzük, hogy mennyire tankolhatunk.

Minden nap 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. És közben szólnak a legjobb zenék. Best FM. Best FM.

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: és a fejed ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt ennek.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
2: Friss hírek előtt, akkor nézzük, mennyire tankolhatunk. A jó hír az, hogy továbbra is maradnak az átlagárak, és hát ez azért mindenképpen a pénztárcánk szempontjából jónak mondható. 6.36 a benzin, 709 a gázolaj. Egyébként az 5000 forintos gázolaj hozzájárulás megérkezett, melyről hát azért szó esett több platformon is. A Brent olaj pedig továbbra is drága, 102 dollár felett mérhető a beszerzési ára. A forint pedig 322-n az USA dollárral szemben, ez a tegnapi érték, itt változást nem tapasztalhatott. Holtankoljak.hu kiegészítések, még itt egyébként nagyon drága a Brent olaj. Aztán hát 5 órakor a híreket követően véradás, erről is beszélünk, a fontosságát is kiemeljük majd. 5-kor is várom.
1: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ha polikarbonát, akkor Kelet Szolár. Óriási választék, hihetetlen árak, akár házhoz szállítással. Kelet Szolár. Nyíregyháza, Kállói út 71. keletszolar.hu.
4: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
5: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Nem zártak könnyű szezont a méhészek. Változik a parkolási rend több utcában, merrák elleni sétát szerveznek Sóstón. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Tavaszi fagyok, nyári szárasság, nem zártak könnyű szezont a méhészek. A részletekről kérdeztük Bugyi Zoltánt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnökét.
7: Tavasszal fagyokkal kezdtünk, és ugye ez leginkább az akácosainkat érintették, viszont mindezek ellenére az akác termésünk az átlag felettinek mondható igazából, mert a fagy után kibújó kisebb ügyek is néhol, nem mindenhol, de valahol jól mézeltek. A napraforgó, ami a fő hordásunkat adja az akác után, sajnos az nagyon gyengén sikerült, valahol a méhészek tudtak róla, mérhető eredményeket, de nagyon sok helyen igazából a napraforgó termésnek a felett sincs, ami szokott az országban, és sajnos a méhészek küzdenek a virágpor hiánnyal, a méhészek virágporpótlást csinálnak a méheknek jelen pillanatban, épp a beterelés zajlik, és nem tudom, hogy a jövőre nézve ez milyen hatással lesz a méh családokra.
6: Változik a parkolási rend, csütörtöktől több nyíregyházi utcában, közölte a Nyír VV Nonprofit Kft. Október 1-től fizetőssé válik a parkolás az Ószőlő utca belvárosi szakaszán, a Kert utca 2, 20 és a Szántó Kovács utca 2, 18 szám mögötti parkolónál. Az új területek meglévő fizető parkolózónákhoz csatlakoznak, így új parkolóautomatákat nem helyeznek ki. A városüzemeltető tájékoztatása szerint október közepéig még nem büntetnek, a 2 hetes türelmi időszak alatt kizárólag figyelmeztetést kapnak a fizetés nélkül parkológépjárművek tulajdonosai, pótdíjat nem szabnak ki. A megelőzésre, a korai felismerés fontosságára és az egészségtudatosságra hívják fel a figyelmet október 4-én a Női Mellrák elleni programon. Nyíregyháza Sóston várják az érdeklődőket, a programot a VOSZ női szekció szervezi. A résztvevők közösen körbesétálják a sóstói tavat, majd szűrésekkel folytatódik a program. Egészségügyi vizsgálaton és tanácsadáson is részt vehetnek az érdeklődők. A programon való részvétel regisztrációhoz kötött, részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Több órás napsütés mellett ma is 26 fokon tetőzik Nyíregyházán a hőmérséklet. Csapadékra egyelőre nem számíthatunk, még a légmozgás sem élénkül meg. Éjszaka viszont a derült égbolt alatt már egészen 6 fokig lehűl majd a levegő. Holnap is ugyanilyen meleg lesz napközben, és bár több felhő lehet majd felettünk, eső továbbra sem várható. A jövő hét közepéig kitart a meleg, utána jöhet csak némi zápor, és csak ezt követően tapasztalhatunk majd néhány fokos lehűlést. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: 5 órakor is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, és mindig csodaszép az idő, igaz, lefelé kanyarodunk a hőmérsékleti skálát nézve, 22 fok a hőmérőn, itt pedig pörögnek a legnagyobb dalok, már is ilyen Sophie's Backstore és a More Than on the Dance Floor után, beszélgessünk a véradásról.

Lisa Stanfield, hát hallottunk The Real Thing, aztán majd az FLM újdonsága, a ráncok a szemem alatt érkezik, ugye Hofer Danival, meg Császár Előddel. A véradásra pedig most is érdemes készülni, a katasztrófa védelemnél lesz, méghozzá a természeti katasztrófák csökkenésének világnapja, és a vörös iszap katasztrófa emlékének alkalmából, ugye emlékszünk még erre a katasztrófára. Szóval ennek apropójából lesz ez a kis véradás, méghozzá október 9-én pénteken reggel 7 és 9 óra között a helyszín erdősor 5 szám alatt ide kell érkezni. Mindenki, aki elmúlt 18 és nem töltötte még be a 65-öt, egészséges embernek érzi magát, őket várják a véradásra. A fontosságát nagyon sokszor beszéltünk, már ne felejtje, 3 emberi életet is megmenthet egy darab véradással. Ez azt gondolom bevállalható, tájékozódjon a Best oldalán. Ráncok a szemem alatt, jön az újdonság az FLM-mel, jön a Bubbly, aztán pedig majd Jóci dal, a Fekete Tövis.

Edwin Collins énekelt, és kormányablakok nyitvatartása kapcsán tájékozódunk, ugyanis van itt egy kis változás, mely hát technikai szervezési okok miatt október 5-től aktualizálódik. Minden kormányablakra itt Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyében. Igaz ez, méghozzá változás, és ennek kapcsán azért érdemes tájékozódni akár a Best FM oldalán, ahol tételesen ki van ez bontva, de a javasolja a kormányablak, illetve olvasható a Best oldalán is, hogy a felesleges várakozási idő elkerülése érdekében kérik az ügyfeleket, hogy mielőtt elindulnak, mindenképpen tájékozódjanak az érintett kormányablakok pontos és aktuális nyitvatartásáról a kormányablak.hu oldalon. Egyébként pedig a legegyszerűbb, hogy időpontot foglalunk, akkor nyilvánvalóan oda nem tudunk foglalni, ahol nincs nyitva a kormányablak. Egyébként, ahogy mondtam, tételesen ez olvasható a Best oldalán. Folytatjuk dalokkal, itt van nekünk már a Bódottá, a Honey Beast-tel Pompá, és majd Nagy Adri álomképébe is bepillant.

lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Domino Jesse J-jel itt a legnagyobbak között, aztán a Boldogtalanság BSV dala várakozik, előttünk pedig a legfrissebb előrejelzések már. Fókuszban a kis péntek, ami hát időjárásunk szempontjából nagyon hajaz a maira. Maradnak a 25 fok feletti hőmérsékletek a csúcsértékekként, az indián nyár, tehát várja holnap is, egy-két felhővel majd javarészt a déli órákban. A reggel perceiben pedig 5 fok is lehet, ez azért már mindenképpen hidegnek mondható, egy vastagabb kabát is, na meg egy sapka is kell az induláshoz. A szél az keleties, mely majd a kora estében délkeletivé fordul. A hőérzetünk egyáltalán nem jó még a mérsékelt szél ellenére sem. Holnap már egy új hónapot kezdhetünk, október 1-e, Malvin névnapja, az idősek világnapja is, na meg a zene világnapja is október 1-éhez kapcsolódik. Jó ünneplést kívánok mindenkinek, és itt van a Boldogtalanság, meg Donna Louise is énekel a folytatásban. I love you always forever, után majd a Magas egy underground is árnyékdalával.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Jönnek a friss hírek, 6 órakor pedig majd a Night Shift, a legnagyobb dalokkal érkezik. Popslágereket hallgatunk a folytatásban a következő 2 órában. Hangerőt tehát fel, és jó pihenést kívánok. Várom holnap is, számítok figyelmére 2 óra után, a csütörtök délután is, a miénk Dékán István vagyok. Viszont hallásra!
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: 5. alkalommal tartottak őszi mese egyetemet. Éremesővel rajtolt a szezon. A klímaváltozás hatásait összegezte a KSH. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Jönnek a részletek. 5. alkalommal rendezték meg az őszi mese egyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény óvó és tanítóképző intézete minden évben a Magyar Népmeséért Alapítvánnyal közösen szervezi az eseményt. Idén a női mesemondástól a papír színházon át az erdélyi és a helyi mesekincsig vezetett a program, írja honlapján az intézmény. Szabó György rektor beszédében kiemelte, a mese szerepe nem csökken attól, hogy egyre inkább digitális világban élünk. A mesék ugyanis digitális eszközökkel nem helyettesíthető módon közvetítenek emberi viszonyokat, erkölcsi példákat, a jó és a rossz kérdéseit, és segítik a gyermekeket a világban való eligazodásban. Éremesővel rajtolt el az őszi szezon a Nyíregyházi Sportcentrum úszóinál. A hétvégi versenyen összesen 21 érmet szereztek a mieink. Az úszók értékes versenytapasztalatokkal gazdagodtak, az edzők pedig fontos visszajelzéseket kaphattak arról, hol tart jelenleg a felkészülés, írja a közösségi oldalán a Sportcentrum. A folytatás hazai medencében jön, 7. alkalommal rendezik meg a Szabolcs kupát októberben a Nyíregyházi úszodában. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetője.
5: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
4: És most néhány szó az időjárásról. Több órás napsütés mellett ma is 26 fokon tetőzik Nyíregyházán a hőmérséklet. Csapadékra egyelőre nem számíthatunk, még a légmozgás sem élénkül meg. Éjszaka viszont a derült égbolt alatt már egészen 6 fokig lehűl majd a levegő. Holnap is ugyanilyen meleg lesz napközben, és bár több felhő lehet majd felettünk, eső továbbra sem várható. A jövő hét közepéig kitart a meleg, utána jöhet csak némi zápor, és csak ezt követően tapasztalhatunk majd néhány fokos lehűlést. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Családi programot szervez a Skanzen. Erdőismereti akadályversenyt hirdet az erdei iskola. Lépcsőfutás Szatmárnémetiben. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Október 10-én családi programot szervez a Sóstói Múzeum falu. A Hordoz, Ringas, Ölej, Gyermekgondozás, Régen és Ma című rendezvény középpontjában a kisgyermekek gondozásához kapcsolódó régi szokások, tapasztalatok és azok mai továbbélése áll, derül ki a Skanzen közleményéből. Az egésznapos programon szó lesz mások mellett a hozzátáplálásról, a babagondozás egykori és mai praktikáiról, valamint a gyermekhordozás hagyományairól is. Szerveznek baba-mama jógát és interaktív előadást is. A program keretében bemutatják a hajdani falusi élet mindennapjait is, bepillanthatnak az érdeklődők a pásztorok életébe, tartanak pásztor-kutyás bemutatót, de lehet szőni vagy tésztát készíteni is. Kiből lesz az erdész? Idén is meghirdeti erdőismereti akadályversenyét a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola az Erdők Hete alkalmából. Nyíregyháza város felső tagozatos tanulói jelentkezhetnek 3 fős csapatokban a vetélkedőre az előzetes feladatlap kitöltésével és visszaküldésével. Az akadályversenyen a feladatlapot legjobban kitöltő 6 csapat vehet részt. A jelentkezéseket november 3-áig fogadják, a vetélkedőt november 11-én rendezik az erdei tornapályán. A legügyesebb csapatokat díjazzák, részletek a nyíregyháza.hu oldalon. 2 nyíregyházi tűzoltó képviselte hazánkat Szatmárnémeti Nemzetközi Lépcsőfutó versenyén. A 12. alkalommal megtartott megmérettetésen Oszlár Gábor tűzoltó őrnagy, nyíregyházi tűzoltó parancsnok és Ungi Nonán tűzoltó hadnagy a parancsnokság B-szolgálati csoportjának rajparancsnoka állt a rajtvonalhoz. Teljes védőfelszerelésben, valamint plusz szakmai súlyokkal, többek között tömlőkkel, mentőkötéllel, baltával futottak fel a versenyzők a Szatmárnémeti Közigazgatási Palota 10. emeletére. Oszlár Gábor tűzoltó őrnagy korosztályában 2., Ungi Nonát tűzoltó hadnagy pedig 3. lett, tudatta a katasztrófa védelem. A nyíregyházi hadnagy parancsnokával is meghódította a magas belvárosi épületet. Csapatban a 4. lettek a nyíregyházi versenyzők. Derült, nyugodt éjszakánk lesz, hajnalig 6 fokra hűl le Nyíregyházán a levegő. Csapadék még napokig nem várható. A meleg is kitart még, holnap is 26 fokon tetőzik a hőmérséklet. A nyárias idő a jövő hét közepéig jellemző lesz, utána kezdhet csak lassan hűlni, de még így is csak a hónap közepétől tapasztalhatunk majd 20 fok alatti csúcsértékeket. Záporokra is leghamarabb ekkortájt kezdhetünk számítani. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nem zártak könnyű szezont a méhészek. Változik a parkolási rend több utcában, merrák elleni sétát szerveznek Sóstón. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Tavaszi fagyok, nyári szárasság, nem zártak könnyű szezont a méhészek. A részletekről kérdeztük Bugyi Zoltánt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnökét.
2: Tavasszal fagyokkal kezdtünk, és ugye ez leginkább az akácosainkat érintették, viszont mindezek ellenére az akác termésünk az átlag felettinek mondható igazából, mert a fagy után kibújó kisebb ügyek is néhol, nem mindenhol, de valahol jól mézeltek. A napraforgó, ami a fő hordásunkat adja az akác után, sajnos az nagyon gyengén sikerült, valahol a méhészek tudtak róla, mérhető eredményeket, de nagyon sok helyen igazából a napraforgó termésnek a felett sincs, ami szokott az országban, és sajnos a méhészek küzdenek a virágpor hiánnyal, a méhészek virágporpótlást csinálnak a méheknek jelen pillanatban, épp a betelelés zajlik, és nem tudom, hogy a jövőre nézve ez milyen hatással lesz a méh családokra.
1: Változik a parkolási rend, csütörtöktől több nyíregyházi utcában, közölte a Nyír VV Nonprofit Kft. Október 1-től fizetőssé válik a parkolás az Ószőlő utca belvárosi szakaszán, a Kert utca 2, 20 és a Szántó Kovács utca 2, 18 szám mögötti parkolónál. Az új területek meglévő fizető parkolózónákhoz csatlakoznak, így új parkolóautomatákat nem helyeznek ki. A városüzemeltető tájékoztatása szerint október közepéig még nem büntetnek, a két hetes türelmi időszak alatt kizárólag figyelmeztetést kapnak a fizetés nélkül parkológépjárművek tulajdonosai, pótdíjat nem szabnak ki. A megelőzésre, a korai felismerés fontosságára és az egészségtudatosságra hívják fel a figyelmet október 4-én a Női Mellrák elleni programon. Nyíregyháza Sóston várják az érdeklődőket, a programot a VOSZ női szekció szervezi. A résztvevők közösen körbesétálják a sóstói tavat, majd szűrésekkel folytatódik a program. Egészségügyi vizsgálaton és tanácsadáson is részt vehetnek az érdeklődők. A programon való részvétel regisztrációhoz kötött, részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Derült, nyugodt éjszakánk lesz, hajnalig 6 fokra hűl le Nyíregyházán a levegő. Csapadék még napokig nem várható. A meleg is kitart, még holnap is 26 fokon tetőzik a hőmérséklet. A nyárias idő a jövő hét közepéig jellemző lesz, utána kezdhet csak lassan hűlni, de még így is csak a hónap közepétől tapasztalhatunk majd 20 fok alatti csúcsértékeket. Záporokra is leghamarabb ekkortájt kezdhetünk számítani. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék,

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: 5. alkalommal tartottak őszi mese egyetemet. Éremesővel rajtolt a szezon, a klímaváltozás hatásait összegezte a KSH. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. 5. alkalommal rendezték meg az őszi mese egyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény óvó és tanítóképző intézete minden évben a Magyar Népmeséért Alapítvánnyal közösen szervezi az eseményt. Idén a női mesemondástól a papír színházon át az erdélyi és a helyi mesekincsig vezetett a program, írja honlapján az intézmény. Szabó György rektor beszédében kiemelte, a mese szerepe nem csökken attól, hogy egyre inkább digitális világban élünk. A mesék ugyanis digitális eszközökkel nem helyettesíthető módon közvetítenek emberi viszonyokat, erkölcsi példákat, a jó és a rossz kérdéseit, és segítik a gyermekeket a világban való eligazodásban. Éremesővel rajtolt el az őszi szezon a Nyíregyházi Sportcentrum úszóinál. A hétvégi versenyen összesen 21 érmet szereztek a mieink. Az úszók értékes versenytapasztalatokkal gazdagodtak, az edzők pedig fontos visszajelzéseket kaphattak arról, hol tart jelenleg a felkészülés, írja közösségi oldalán a Sportcentrum. A folytatás hazai medencében jön, 7. alkalommal rendezik meg a Szabolcs kupát októberben a Nyíregyházi úszodában. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetője.
2: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
1: És most néhány szó az időjárásról. Derült, nyugodt éjszakánk lesz, hajnalig 6 fokra hüllen Nyíregyházán a levegő. Csapadék még napokig nem várható. A meleg is kitart, még holnap is 26 fokon tetőzik a hőmérséklet. A nyárias idő a jövő hét közepéig jellemző lesz, utána kezdhet csak lassan hűlni, de még így is csak a hónap közepétől tapasztalhatunk majd 20 fok alatti csúcsértékeket. Záporokra is leghamarabb ekkortájt kezdhetünk számítani. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: A legjobbat adjuk.
1: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
0: Best FM.
2: Lejátsszuk a legújabb,
0: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Családi programot szervez a Skanzen. Erdőismereti akadályversenyt hirdet az erdei iskola. Lépcsőfutás Szatmárnémetiben. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Október 10-én családi programot szervez a Sóstói Múzeum falu. A Hordoz, Ringas, Ölej, Gyermekgondozás, Régen és Ma című rendezvény középpontjában a kisgyermekek gondozásához kapcsolódó régi szokások, tapasztalatok és azok mai továbbélése áll, derül ki a Skanzen közleményéből. Az egésznapos programon szó lesz mások mellett a hozzátáplálásról, a babagondozás egykori és mai praktikáiról, valamint a gyermekhordozás hagyományairól is. Szerveznek baba-mama jógát és interaktív előadást is. A program keretében bemutatják a hajdani falusi élet mindennapjait is, bepillanthatnak az érdeklődők a pásztorok életébe, tartanak pásztor-kutyás bemutatót, de lehet szőni vagy tésztát készíteni is. Kiből lesz az erdész? Idén is meghirdeti erdőismereti akadályversenyét a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola az Erdők Hete alkalmából. Nyíregyháza város felső tagozatos tanulói jelentkezhetnek 3 fős csapatokban a vetélkedőre az előzetes feladatlap kitöltésével és visszaküldésével. Az akadályversenyen a feladatlapot legjobban kitöltő 6 csapat vehet részt. A jelentkezéseket november 3-áig fogadják, a vetélkedőt november 11-én rendezik az erdei tornapályán. A legügyesebb csapatokat díjazzák, részletek a nyíregyháza.hu oldalon. 2 nyíregyházi tűzoltó képviselte hazánkat Szatmárnémeti Nemzetközi Lépcsőfutó versenyén. A 12. alkalommal megtartott megmérettetésen Oszlár Gábor tűzoltó őrnagy, nyíregyházi tűzoltó parancsnok és Ungi Nonát tűzoltó hadnagy a parancsnokság B szolgálati csoportjának rajparancsnoka állt a rajtvonalhoz. Teljes védőfelszerelésben, valamint plusz szakmai súlyokkal, többek között tömlőkkel, mentőkötéllel, baltával futottak fel a versenyzők a Szatmárnémeti Közigazgatási Palota 10. emeletére. Oszlár Gábor tűzoltó őrnagy korosztályában 2., Ungi Nonát tűzoltó hadnagy pedig 3. lett, tudatta a katasztrófa védelem. A nyíregyházi hadnagy parancsnokával is meghódította a magas belvárosi épületet. Csapatban a 4. lettek a nyíregyházi versenyzők. Derült, nyugodt éjszakánk lesz, hajnalig 6 fokra hűl le Nyíregyházán a levegő. Csapadék még napokig nem várható. A meleg is kitart, még holnap is 26 fokon tetőzik a hőmérséklet. A nyárias idő a jövő hét közepéig jellemző lesz, utána kezdhet csak lassan hűlni, de még így is csak a hónap közepétől tapasztalhatunk majd 20 fok alatti csúcsértékeket. Záporokra is leghamarabb ekkortájt kezdhetünk számítani. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is az a talán. Egyszer majd úgy is az a talán.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek.

0: 1039 Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.

0: Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

0: nem kopik. Dudolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM. Best.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkában eled. A Best FM, Best FM, ott van veled. Most fel.

te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A 10 zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig

0: Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.
1: Na gyerünk!

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se